Fox FM.

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Pax FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ketté vált a hazai szálláspiac idén, miközben a magyarországi szállodák vendégforgalma növekedett, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek, derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzéséből. 2026 első 8 hónapjában a szállodai vendégészakák száma 3,7%-kal 16,7 millióra nőtt, a nyári főszezonban pedig 3,1%-os bővülést regisztráltak. Ezzel szemben a magán és egyéb szálláshelyeken a nyár folyamán mintegy 10%-kal csökkent a forgalom. A szövetség rámutatott, az erősebb forint árfolyam miatt az euróban elért áremelkedések ellenére a szállodák forintban számolt átlagárai és szoba árbevételei mérséklődtek. Az MTI-nek küldött elemzés szerint a turisztikai szektor jövőbeli teljesítménye szempontjából kiemelten fontos lesz a nemzetközi marketing tevékenység megerősítése. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt, közölte az MSZP az MTI-vel. Az online lebonyolított szavazáson Komjáti a voksok több mint 73%-át szerezte meg Lovasi Gáborral szemben. A pártelnök megbízatása 2028-ig szól, míg az MSZP országos vezetésének többi tagját a párt október 17-i tisztújító kongresszusán választják meg. Négy napos rendezvénysorozatot szervez a Tolna megyei kormányhivatal Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 13-án kedden állásbőrzét tartanak, ahol Tolna megyei munkáltatók személyesen várják az álláskeresőket és munkahelyváltókat. A helyszínen tanácsadást biztosítanak az önéletrajzírásról, a munkajogról és a külföldi munkavállalásról, valamint szimulált állásinterjúkon is részt lehet venni. Október 14-e és 16-a között a Jövőt záloga pályaválasztási kiállítás következik. Az első napon a felsőoktatási és felnőtt képzési intézmények mutatkoznak be a végzős középiskolásoknak, míg 15-én és 16-án a középiskolák és gimnáziumok képzéseit, valamint egyes szakmákat ismerhetnek meg az általános iskolás diákok. Idén is csatlakozott Paksváros önkormányzata a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz, amely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok továbbtanulását támogatja. A támogatásra november 5-éig lehet jelentkezni. A pályázóknak az EPER Bursa online rendszerében kell regisztrálniuk és kitölteniük az adatlapot, majd a kinyomtatott és aláírt dokumentumot a kötelező mellékletekkel együtt a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtaniuk. A kérelmekről december 7-éig dönt az önkormányzat. A részletes kiírás és a bírálati szabályzat a paks.hu oldalon érhető el. További tájékoztatás pedig a polgármesteri hivatalban kérhető. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a Dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüret ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban többek mellett hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a Máltai Szeretett Szolgálat csapata által készített mangalica pörköltlet, mely mellett Jákli Viktor a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kuktáskodott.
2: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
3: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
2: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na azért sok munka volt ez. Születinapokon itt szoktunk lenni, hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jól összeszokott csapaton.
1: Görög István minden alkalommal főz a szüreti napokon barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a szüretízei főzőversenyen, ezúttal a harmadik helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
4: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült. Egy órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert A birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörköltre. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörkölttel is, marha lábszárral, minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is, a legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
1: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de voltak koncertek is, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában. A nap szüreti utcabállal zárult végül Dunaföldváron.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A bajnoki pihenő alatt is dolgoznak a Paksi FC sérült játékosainak visszatérésén, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Vujics Viktor rehabilitációs edző tájékoztatása szerint a 6 sérült közül Kinyik Ákos jár a legközelebb a visszatéréshez, ő keresztszalag műtétje után már a 3. hete edz a csapattal, és hétvégén már 90 percet játszott az NB3-ban. Bévárdi Zsombor és a csapatkapitány Böde Dániel felépülése is jó ütemben halad a műtéteik után, míg a combhajlító szakadást szenvedett Kuzma Hunor jövő héten kezdheti a futómunkát. A Kisvárda elleni meccsen megsérült Szabó János és Pap Kristóf esetében szerencsére csak kisebb izomsérülésről van szó, így ők a heteken belül visszatérhetnek az elitligás keretbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paks FM.
6: Paks FM.
5: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A fegyverkezés fokozása nem vezethet a feszültség csökkenéséhez, sem a tartós béke megteremtéséhez, jelentette ki Péter Pellegrini, szlovák köztársasági elnök az MTI beszámolója szerint. A szlovák államfő rámutatott, az Európai Unió védelmi és biztonsági stratégiáját alapjaiban kell újra gondolni, mivel a jelenlegi megközelítés önmagában nem garantálja a stabilitást. Pellegrini hangsúlyozta, a katonai kapacitások bővítése helyett a diplomáciai csatornák aktiválására, valamint a tárgyalásos rendezésre kell fektetni a hangsúlyt a nemzetközi konfliktusok kezelésében. Két új ingyenes csoportos foglalkozás sorozatot indít októberi időszakban a Paksi Egészségfejlesztési Iroda. A programok a szellemi frissesség megőrzését, valamint a mindennapi életben alkalmazható kommunikációs készségek fejlesztését szolgálják. Október 6-án indul el a szépkorúaknak szóló memória műhely, a 60 év felettieknek tervezett 8 alkalmas interaktív tanfolyam játékos és változatos feladatokon keresztül mozgatja meg a memóriát, a figyelmet, a nyelvi képességeket és a logikus gondolkodást. Másnap, október 7-én pedig egy 6 alkalmas asszertív kommunikációs tréning kezdődik. Ez a csoportos képzés azoknak nyújt segítséget, akik szeretnének határozottabban kiállni önmagukért, könnyebben mondanának nemet nehéz helyzetekben, és magabiztosabb megoldási technikákat keresnek a konfliktusok kezelésére. Mindkét képzés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A részletekről és a jelentkezési feltételekről a Paksi Egészségfejlesztési Iroda elérhetőségein tájékozódhatnak az érdeklődők. Közösségi gyűjtéssel egybekötött helytörténeti klubot indít a Paksi Városi Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy közös beszélgetéseken és az emlékezet feltárásán keresztül közelebb hozza a lakossághoz Paks múltját és tárgyi emlékeit. A klub sorozat első alkalmát október 8-án csütörtökön délután 5 órai kezdettel rendezik meg a múzeum épületében. Az első összejövetel központi témája a szüret lesz. A szervezők nem csak azokat várják, akik szívesen hallgatnának történeteket a város szőlő és bortermelési hagyományairól, hanem azokat is, akik maguk is őriznek a témához kapcsolódó régi fényképeket, iratokat vagy családi dokumentumokat. A múzeum munkatársai a helyszínen digitális gyűjteményt is építenek, a résztvevők által behozott emlékeket beszkennelik és digitalizálják, így a tulajdonosoknak nem kell megválniuk a családi erekétől ahhoz, hogy azok összkincsé és a városi emlékezet részévé váljanak.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A bajnoki pihenő alatt is dolgoznak a Paksi FC sérült játékosainak visszatérésén, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Vujics Viktor rehabilitációs edző tájékoztatása szerint a 6 sérült közül Kinyik Ákos jár a legközelebb a visszatéréshez, ő keresztszalag műtétje után már a 3. hete edz a csapattal, és hétvégén már 90 percet játszott az NB3-ban. Bévárdi Zsombor és a csapatkapitány Böde Dániel felépülése is jó ütemben halad a műtéteik után, míg a combhajlító szakadást szenvedett Kuzma Hunor jövő héten kezdheti a futómunkát. A Kisvárda elleni meccsen megsérült Szabó János és Pap Kristóf esetében szerencsére csak kisebb izomsérülésről van szó, így ők a heteken belül visszatérhetnek az elitligás keretbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Erdőbényén tart kihelyezett kormányülést a kabinet, ahol a jövő évi költségvetés és a gazdasági kérdések mellett a készülő klímatörvény tervezete is napirendre került, írja az MTI. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter beszámolója szerint a jogszabály előkészítése során bevonták a civil szervezeteket, a társadalmi egyeztetés folyamata pedig már szeptemberben lezárult. A miniszter kiemelte, az aszály és a vízhiány következményei azonnali cselekvés sürgetnek, ezért a készülő törvényben prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megőrzését, valamint a természetes élőhelyek és tájak hatékony védelmét és helyreállítását. A klímatörvény a hazai környezetvédelem alapdokumentuma lesz, amelyet a tervek szerint még az idei évben benyújtanak az országgyűlésnek. 4 napos rendezvénysorozatot szervez a Tolna megyei kormányhivatal Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 13-án kedden állásbörzét tartanak, ahol Tolna megyei munkáltatók személyesen várják az álláskeresőket és munkahelyváltókat. A helyszínen tanácsadást biztosítanak az önéletrajzírásról, a munkajogról és a külföldi munkavállalásról, valamint szimulált állásinterjúkon is részt lehet venni. Október 14-e és 16-a között a Jövőt záloga pályaválasztási kiállítás következik. Az első napon a felsőoktatási és felnőtt képzési intézmények mutatkoznak be a végzős középiskolásoknak, míg 15-én és 16-án a középiskolák és gimnáziumok képzéseit, valamint egyes szakmákat ismerhetnek meg az általános iskolás diákok. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a Dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüret ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban többek mellett hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a Máltai Szeretett Szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett, mely mellett Jákli Viktor a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kuktáskodott.
2: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
3: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
2: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na azért sok munka volt ez. Születinapokon itt szoktunk lenni, hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jó összeszokott csapaton.
1: Görög István minden alkalommal főz a születinapokon barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a születízei főzőversenyen, ezúttal a 3. helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
4: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült. 1 órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörköltre. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörkölttel is, marha lábszárral, minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is, a legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
1: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de voltak koncertek is, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában. A nap szüreti utcabállal zárult végül Dunaföldváron.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.

0: Thank you.
1: Juki Cocktail a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ketté vált a hazai szálláspiac idén, miközben a magyarországi szállodák vendégforgalma növekedett, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek, derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzéséből. 2026 első 8 hónapjában a szállodai vendégészakák száma 3,7%-kal 16,7 millióra nőtt, a nyári főszezonban pedig 3,1%-os bővülést regisztráltak. Ezzel szemben a magán és egyéb szálláshelyeken a nyár folyamán mintegy 10%-kal csökkent a forgalom. A szövetség rámutatott, az erősebb forint árfolyam miatt az euróban elért áremelkedések ellenére a szállodák forintban számolt átlagárai és szoba árbevételei mérséklődtek. Az MTI-nek küldött elemzés szerint a turisztikai szektor jövőbeli teljesítménye szempontjából kiemelten fontos lesz a nemzetközi marketing tevékenység megerősítése. Közösségi gyűjtéssel egybekötött helytörténeti klubot indít a Paksi Városi Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy közös beszélgetéseken és az emlékezet feltárásán keresztül közelebb hozza a lakossághoz Paks múltját és tárgyi emlékeit. A klub sorozat első alkalmát október 8-án csütörtökön délután 5 órai kezdettel rendezik meg a múzeum épületében. Az első összejövetel központi témája a szüret lesz. A szervezők nem csak azokat várják, akik szívesen hallgatnának történeteket a város szőlő és bortermelési hagyományairól, hanem azokat is, akik maguk is őriznek a témához kapcsolódó régi fényképeket, iratokat vagy családi dokumentumokat. A múzeum munkatársai a helyszínen digitális gyűjteményt is építenek, a résztvevők által behozott emlékeket beszkennelik és digitalizálják, így a tulajdonosoknak nem kell megválniuk a családi erekétől ahhoz, hogy azok összkincsé és a városi emlékezet részévé váljanak. Idén is csatlakozott Paksváros önkormányzata a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, amely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok továbbtanulását támogatja. A támogatásra november 5-éig lehet jelentkezni. A pályázóknak az EPER Bursa online rendszerében kell regisztrálniuk és kitölteniük az adatlapot, majd a kinyomtatott és aláírt dokumentumot a kötelező mellékletekkel együtt a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtaniuk. A kérelmekről december 7-éig dönt az önkormányzat. A részletes kiírás és a bírálati szabályzat a paks.hu oldalon érhető el. További tájékoztatás pedig a polgármesteri hivatalban kérhető.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: A bajnoki pihenő alatt is dolgoznak a Paksi FC sérült játékosainak visszatérésén, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Vujics Viktor rehabilitációs edző tájékoztatása szerint a 6 sérült közül Kinyik Ákos jár a legközelebb a visszatéréshez, ő keresztszalag műtétje után már a 3. hete edz a csapattal, és hétvégén már 90 percet játszott az NB3-ban. Bévárdi Zsombor és a csapatkapitány Böde Dániel felépülése is jó ütemben halad a műtéteik után, míg a combhajlító szakadás szenvedett Kuzma Hunor jövő héten kezdheti a futómunkát. A Kisvárda elleni meccsen megsérült Szabó János és Pap Kristóf esetében szerencsére csak kisebb izomsérülésről van szó, így ők a heteken belül visszatérhetnek az elitligás keretbe.
0: helyhíreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.

0: volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk best of összeállításával. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks fő utcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A fegyverkezés fokozása nem vezethet a feszültség csökkenéséhez, sem a tartós béke megteremtéséhez, jelentette ki Péter Pellegrini, szlovák köztársasági elnök az MTI beszámolója szerint. A szlovák államfő rámutatott, az Európai Unió védelmi és biztonsági stratégiáját alapjaiban kell újra gondolni, mivel a jelenlegi megközelítés önmagában nem garantálja a stabilitást. Pellegrini hangsúlyozta, a katonai kapacitások bővítése helyett a diplomáciai csatornák aktiválására, valamint a tárgyalásos rendezésre kell fektetni a hangsúlyt a nemzetközi konfliktusok kezelésében. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt, közölte az MSZP az MTI-vel. Az online lebonyolított szavazáson Komjáti a voksok több mint 73%-át szerezte meg Lovasi Gáborral szemben. A pártelnök megbízatása 2028-ig szól, míg az MSZP országos vezetésének többi tagját a párt október 17-i tisztújító kongresszusán választják meg. Négy napos rendezvénysorozatot szervez a Tolna megyei kormányhivatal Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 13-án kedden állásbörzét tartanak, ahol Tolna megyei munkáltatók személyesen várják az álláskeresőket és munkahelyváltókat. A helyszínen tanácsadást biztosítanak az önéletrajzírásról, a munkajogról és a külföldi munkavállalásról, valamint szimulált állásinterjúkon is részt lehet venni. Október 14-e és 16-a között a jövőt záloga pályaválasztási kiállítás következik. Az első napon a felsőoktatási és felnőtt képzési intézmények mutatkoznak be a végzős középiskolásoknak, míg 15-én és 16-án a középiskolák és gimnáziumok képzéseit, valamint egyes szakmákat ismerhetnek meg az általános iskolás diákok. Két új ingyenes csoportos foglalkozás sorozatot indít októberi időszakban a Paksi Egészségfejlesztési Iroda. A programok a szellemi frissesség megőrzését, valamint a mindennapi életben alkalmazható kommunikációs készségek fejlesztését szolgálják. Október 6-án indul el a szépkorúaknak szóló memória műhely, a 60 év felettieknek tervezett 8 alkalmas interaktív tanfolyam játékos és változatos feladatokon keresztül mozgatja meg a memóriát, a figyelmet, a nyelvi képességeket és a logikus gondolkodást. Másnap, október 7-én pedig egy 6 alkalmas asszertív kommunikációs tréning kezdődik. Ez a csoportos képzés azoknak nyújt segítséget, akik szeretnének határozottabban kiállni önmagukért, könnyebben mondanának nemet nehéz helyzetekben, és magabiztosabb megoldási technikákat keresnek a konfliktusok kezelésére. Mindkét képzés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A részletekről és a jelentkezési feltételekről a Paksi Egészségfejlesztési Iroda elérhetőségein tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: A bajnoki pihenő alatt is dolgoznak a Paksi FC sérült játékosainak visszatérésén, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Vujics Viktor rehabilitációs edző tájékoztatása szerint a 6 sérült közül Kinyik Ákos jár a legközelebb a visszatéréshez, ő keresztszalag műtétje után már a 3. hete edz a csapattal, és hétvégén már 90 percet játszott az NB3-ban. Bévárdi Zsombor és a csapatkapitány Böde Dániel felépülése is jó ütemben halad, a műtéteik után, míg a combhajlító szakadást szenvedett Kuzma Hunor jövő héten kezdheti a futómunkát. A Kisvárda elleni meccsen megsérült Szabó János és Papp Kristóf esetében szerencsére csak kisebb izomsérülésről van szó, így ők a heteken belül visszatérhetnek az elitligás keretbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
1: Oly, te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Még mindig ez a Hankóféle ügy, illetve a Sesztákféle ügy, hogy elég nagy halak-e, illetve ugye arról beszéltél, hogy a Sesztákot könnyű a Fidesznek lemosni magáról.
2: Így van.
1: A Hankót nem, bár egyébként az elemzésed alapján te úgy gondoltad, hogy azért a Hankónak is jutott.
2: Micsoda?
1: Hát lóvé.
2: Én azt gondolom, de ez csak feltételezések, meg gondolatok. Nyilván majd az ügyészség, a bíróság ki fogja deríteni, vagy a nyomozó hatóság már valamit kiderített.
1: Kell, életen. Hogy jusson neki? Ha a rád bízott pénzt nem úgy költötted el, ahogyan...
2: Kapott egy utasítást. Én azt gondolom, hogy ezeken a szinteken ezek a vezetők már, tehát oktatási és nem tudom milyen miniszterként kell, hogy...
1: Innovációs képzeld el?
2: Igen, tehát én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen annyi sütnivalója, hogy azért a jusson is maradjon is, tehát a morzsákat azért azt úgy elpakolta. Nehezen tudom elhinni, hogy ekkora szerencsétlen lenne, hogy akkor megcsinálják vele a piszkos munkát, utána oda
1: megcsináltatják,
2: és ezt ingyen is bérmentve csinálja, és ez csak lelkesedésből, és ezt nem tudja, nem látja.
1: Küldetéstudatból.
2: Ez egy kicsit olyan, ne arra úgy, mint például...
1: Olyan a feje egyébként, mint akinek küldetéstudata van.
2: Nem tudjuk, hogy ez ebben most, igen, lehet, tehát valószínűleg ezzel is bontották meg nála a NER rendszerét, mert ő lesz az, aki a leggyengébb láncszem, tehát valószínűleg énekelni fog, ezt már beszéltük is. De például milyen érdekes, hogy én megnéztem Orbán Viktornak is, ugye volt egy nyilatkozata.
1: Ezzel az ügyel? Vagy
2: úgy általában ezekkel az ügyekkel kapcsolatosan, és ő nagyon okosan beletette a mondatába azt a kritériumot, hogy azokról az ügyekről, amiről tudtam, kijelenthetem, hogy tette. Tehát már előre képes lesz azt mondani, hogy hát ezt nem is tud, a hátam mögött. Ezek a rohadtak kijátszottak. Ó, milliárdos lett a Veikó, nem áll.
1: A lányom is. Soha nem.
2: Nem áll, nem volt ez beszédtéma. Hát mind amikor ugye arról volt szó, hogy a
1: gazdasági ügyekkel nem foglalkozom.
2: Igen, de ki volt ez, ugye mondnák ki.
1: Mészáros.
2: Nem a Mészáros, hanem a kínai mond, aki a BID-hoz ment.
1: A Szijjártó,
2: amikor a feleségétől kérdezték, hogy Szijjártó? Amikor a feleségétől kérdezték, hogy tehát kivett 1 milliárdot, vagy 500 milliót.
1: Ne, tudom, tényleg?
2: Ne. Hát az, hogy nem beszélgetünk. Hagyjad már, és ez volt a... Nem tudtam róla. Tehát Orbán Viktor is
1: eltudja játszani azt, hogy
2: nem áll, Veikó milliárdos? Ne, tényleg? Ez komoly. Ha most mondod...
1: Én meg itt
2: vízerre megyek a meccsre. Ne csináld.
1: Na jó, egyébként, ha már itt tartunk, mennyire hiteles az, hogy ma még ugyanaz az ügyészség van, amit ők építettek. Ugyanazok a jogszabályok vannak még tulajdonképpen, amiket ők építettek, és most pont ugyanazokat, amiről az előbb beszéltünk, közbizalom aláásása arra alkalmas nyilatkozatokat tesznek, hogy politikai megrendelés, akkor ezek szerint olyan embereket vettek.
2: De várjál, az teszi ezt a nyilatkozatot, aki már nincs benne.
1: Hát persze, de én építettem föl, és utána mondom, hogy úgy építettem fel, hogy ezek nem jól működnek, vagy hogy eddig is prostituáltak voltak, ezután is
2: megrendelésre fognak. Szerintem a köszönjük, Tasi. Már hiányzott.
1: Ezek után is?
2: Én azt gondolom, hogy nem kell igazából túl nagy közbizalom, a törvény és a törvényesség alapján működjenek. Tehát én elhiszem azt, hogy eddig ők be voltak fenyítve, mindenki féltette a saját bőrét, kézi vezérléssel történt az igazságszolgáltatás. Tételezzük fel, hogy egy-két fő, tehát a főügyészt kicserélték, nem? Vagy ugye most
1: hát, van... Na ez is egy jó kérdés, erről is beszélgessünk majd, hogy egyébként az elég ok, hogy valakinek a tesója benne van a konvoj, hogy igen. Utána azt mondjam, hogy nem. De hát akkor azért... mi a köztársasági elnökről a véleményed, aki nem is outsider, hiszen legfőbb bíró volt, tehát ha valakinek a magyar jogrendszernek az ütőerét kéne, hogy...
2: Én azt gondolom, hogy az ügyészségen kívüli Jan Pecot kellene beemelni.
1: Hát mert... ugyanez volt a probléma az... A NVVH-nak a... Anna, milyen Anna?
2: Unger.
1: Unger, azaz, bocs, csak ez az Ungár jött állandó.
2: Igen.
1: Hogy az ő kapcsán meg pont ez a probléma, hogy külső.
2: Én figyelj, tehát amikor egy rendszer alapjaiban...
1: Van rajta sapka, nincs rajta sapka,
2: igen,
1: vagy mi?
2: Tehát amikor a közbizalom, mondjuk egy ügyészségen nincs közbizalom, és azon változtatni akarsz, akkor az onnan belülről az tök mindegy, ugyanazokat az
1: hát
2: alapokat...
1: Ez egy szakma, akkor, nem terem máshol jó ügyész, okay, ségi vezető, csak gondolom az, akit kitermel maga a szakma, okay, hiszen annyira külsős, speciális.
2: Hát akkor ő ne a szakmai alapon, hanem azt mondom, hogy tisztesség és politikai alapon, nem illik, de akkor, és higgyem el...
1: De kik az
2: hogy,
1: ügyvédek közül, vagy honnan? Tehát próbáld nekem elmagyarázni, hogy én is értsem.
2: Gondolod, hogy tisztá vagyok ennek a hierarchiája?
1: Ja, értelek.
2: Fogalma nincs, én csak ötletelgetek. Hát ki vagyok én itt, hagyjam
1: na,
2: már.
1: Akkor mondd azt, és akkor legközelebb ilyen mondom, kérdésed igen. lesz, hogy egy olyan régebben kiugrott ügyész, akinek problémái voltak a politikai megrendelésekkel, azt mondjuk most visszahívni az ügyvédségből.
2: Például.
1: Igen. Mert ez például akkor lehetne, mert vannak
2: igen.
1: ilyenek.
2: Na, tehát akkor az hiteles lehet, mert ő akkor is, amikor ez következményekkel járt, kiállt, és azt mondta, hogy nem, én ebben nem veszek részt. És hogyha ez megtisztul, akkor visszatérek. Itt a lehetőség, vissza kell emelni, és ő majd rá fogja kényszeríteni a többit is, hogy akkor most tessék úgy dolgozni, ahogy dolgozni kell. És nincs politikai befolyás, reméljük, és nyilván nem tudjuk, mert nem tudom a szívemre tenni a kezem, mert
1: nem
2: fogalmam
1: ott,
2: sincs,
1: hát
2: nem látom, nem tudom, bízok benne, hogy talán nincsen, akkor mondjuk így. De igen, egy pontosan egy olyan ügyész, aki eddig részt vett benne, egy olyan akadályba ütközött, ami morálisan nem tudta ezt elfogadni.
1: És leszámolt.
2: Leszámolt, és azt mondta, hogy karrier ide, lóvé oda, akkor én azt mondom, hogy ezt már nem eddig és nem tovább. Na, az nekem hiteles.
1: Aha, én is ezt gondolom, ez de ilyeneket nem sokat hoztunk
2: és
1: vissza.
2: És ő külsős. Na. Aha. Most igen. Az, hogy ott belül, és az, hogy a testvére közvetlen az aranykonvoj ügyben, és valószínűleg az is lesz, hogy Orbán Viktorig nagyon sok szál fog futni. A kérdés az, hogy mi az, amivel vádolható. Ezzel az aranykonvoj üggyel, ez elég friss, és eléggé, hogy is mondjam, eléggé bizonyítható, hogy akár ő
1: de
2: is lehetett
1: a megrendelő. Miért a magyarok ezt értik-e egyáltalán, hogy ezzel mi a probléma?
2: Hát azzal, hogy nemzetközi jogot sért, azzal, hogy kampánycélra használták föl.
1: Hát ez Magyarország érdekelt. Gondolj bele, ezek az ukránok össze-vissza viszik a pénzt. És
2: de jó, ez volt a kommunikáció. De
1: most miért, ha a magyar ember, ha nem tudod, hogy is mondjam, az embert meggyőzni arról az átlagembert, hogy ez igenis súlyos probléma, és ha ezt elkövette, akkor hidd el, akkor is el fogja követni, amikor a te jogaidat kell felszámolni.
2: Igen.
1: Tehát ebbe ez a tragédia.
2: Igen.
1: Akkor ez megint lóg a levegőbe, mint ahogy a, nem tudom én, az MM hírcsatorna igazgatója, a Gulyás, úgy jósan akartam mondani a nevét, azt mondta, hogy amikor meglátta ezt a feliratot a Magyar Egyen,
2: hogy hazudtunk, és elnézést kérünk,
1: hogy az én nevemben ilyeneket ne írjanak ki, én ezt nem gondolom.
2: Hát gondolja.
1: Ugye, amiről beszél. Ez komolyan adta előtte.
2: Tehát őszintén, amikor valakire rásütik, hogy vétkes, többféle, te ezt jobban tudod, ügyvéd vagy, láttál már ilyet. Van, aki ugye egyszerűen tagadásba menekül, és előbb-utóbb olyan szinten...
1: Pszichológusok jobban otthon vannak ezzel.
2: És előbb-utóbb el is fogja hinni, hogy ez úgy
1: ez
2: volt.
1: Ez így van. Ez
2: tehát olyan ártatlanul tudja mondani, holott, hogyha a tények, és ő maga is tudja, de mégse úgy akarja tudni, és előbb-utóbb ez átbillen, átfordul. Hogy ez jogszerű volt, ez teljesen én a hazámért tettem, meg ezek a izék, meg a jóisten, nem tudom...
1: Magasabb rendű értékek, meg elvek mentén.
2: Tehát át tudnak a bűnösök, és most...
1: Ez nem olyan, mint amikor mérőltem meg a gyereket a sátán sugallatára? Isten azt mondta, hogy jöjjön meg.
2: Hát nem azt mondom,
1: hát
2: de
1: hasonló. Nem?
2: Igen, de ez a kicsit ez durva hasonlat volt. Elnézést kérek a hallgatótól is.
1: Hát
2: péntek délután ezért a hasonlatért. Gondolkodj egy másikon, jó légy szíves, ezt töröljük.
1: Jó, csak próbálok elég durvát mondani, hogy tényleg tudatosuljon, hogy azért ez nem, hogy mondjam azt, hogy jaj, benéztem, értettem.
2: Igen.
1: Pocsagolt kaptam
2: és
1: a
2: akkor beszéljünk arról, hogy akkor Magyar Péternek is ugye volt egy ominózus ügye, az Ötker kerületben, amikor elvette a telefon, birtokolt egy darabig, azt beledobta a Dunába.
1: És akkor... milyen szakszavakat használsz.
2: Hát miért nem így volt?
1: Hát igen, szerintem a lopás tényállásánál ez fontos.
2: A lopása megtartja. Mondtál.
1: Szerint nem, azzal a szándékkal vette el.
2: Hogy ellopja?
1: Igen, hogy a magáé legyen.
2: És
1: tehát
2: biztos...
1: ugye ez az egyik elem, tehát ezért nem értem, hogy
2: nem azért
1: mert ez egy garázdaságnak jó.
2: Gondolod,
1: igen.
2: Mi az anyámnak neki egy olyan telefon, föl se tudja oldani. Hát azt sem érted? Tehát nem, itt az volt az én
1: meglátásom. Na de jogos, hogy őt kikérték egyébként? Te mit látsz ebben a
2: kérdésben? Én azt gondolom, hogy ebben volt egy erős kommunikációs szándék. Tehát amikor azt mondták, hogy jó, Hankó, Sesták, Magyar Péter, és ezek voltak a fő címek, hogy kikérték a három politikus. Tehát egyből próbálták összemosni. Nem volt egy súlyozás. Tehát 17 milliárdból el sem merem osztani, hogy hány 170 ezer forintos telefont lehet venni.
1: Hát de nem jó nekünk, magyar állampolgárnak, hogy a jog előtti egyenlőséget prezentálták? Hogy mindegy az, hogy te...
2: Ezért kérte Magyar Péter.
1: Ez nem azt jelenti, hogy elítélik a Magyar Pétert, azt jelenti, hogy lefolytatják végre azt az ügyet, ami nagyon sokan szerettek volna már két éve.
2: Folytassák le. Igen, ott volt, ittas volt, csajozott. Oda ment a gyerek, elmondta neki, hogy tönkre foglak tenni, ott belemászott a pofája, mondta, hogy ne videózzál, de csak oda videózott, tehát ő azért ment oda, mert akart valami terhelő bizonyítékot fölvenni, ugye, hogy a Magyar Péter ott bulizik, elengedi magát. Igen. Hát de azért...
1: Hát elég lett volna neki, hogyha kompromitáló, nem kell, hogy terhelő legyen.
2: Igen, kompromitál a videót, többször felszólítottak,
1: hogy... A szoba, meg a kamera nem...
2: Az nem jött össze, igen. Told el a biciklit, a gyerek nem... Ő azért ment oda, hogy ebből ügy legyen. És ebből ügy is lett.
1: De hát tudjuk, hogy ezek lesznek. De most az a kérdés, hogy mi álszentek vagyunk, akik azt mondjuk, hogy mondjuk esetleg nem járt el helyesen, vagy egyébként mindannyian ezt csináltuk volna.
2: Azért azt tudni kell, hogy például, és tudom, hogy ez egy rossz viszonyítási alap, ez a srác ugye 20 kilóval több és 20 centivel nagyobb, mint Magyar Péter. Tehát az, amikor azzal a mesével jön, hogy odajött hozzám, és adott egy pofont, és elvette a telefon, de szerintem úgy adta a zsebébe, mert azért ne haragudj, hogy egy ekkora ugrinyúl odajön hozzám, és én kétszer akkora vagyok.
1: Na, ő ittas, szégyen, mi?
2: Ő ittas, én meg nem. Jó, na hát azért már férfiként is kikérem magamnak, hogy hagyjam akkora.
1: Te szégyeled helyette magad?
2: Én szégyellem magam helyette magát. Tehát, érted? Ki hiszi ezt el? Egy. És akkor most jönnek ezekkel az új mesékkel, hogy őket mennyi pénzzel akarták lezsírozni, és a gyerek mondja, hogy ez mai videó talán a Facebookon, de nekem a hazám többet ér. Új, ember.
1: Hát feltéve tudod, tehát ez a Hofi-féle focis hasonlat, hogy szeretjük azt, ha valaki Magyarországért él, de az már nem annyira, ha Magyarországból él.
2: Igen, én azt gondolom, hogy göngyölítsék végig ezt az ügyet, ezt is. De akkor a Hankót is, és a Sesztákot is.
1: Hát igen, tehát és egyébként minden olyat, ami egyébként mindannyiunk számára fontos lenne, hogy tisztán lássunk, és a közbizalom helyreálljon.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Az az igazság, hogy továbbra is egy kicsit engem egyébként frusztrál, de ezt majd befejezzük, hogy nagyon sok olyan téma van, amit ezzel együtt is ahelyett, hogy előre hoznánk, már olyan értelemben, hogy fejlődjön az ország, tehát, hogy beszéljünk az oktatásról, beszéljünk arról, hogy hogyan legyen akkor a, nem tudom én, a bíróságok, hogyan legyen az árstop, vagy hogy hívják ezeket most, meg mi egymás, ehhez, vagy az oktatás, ehhez képest állandóan ezek mennek, ezek a ki a nagyobb, nem tudom én, nyomorék, és hogy hogyan, miközben azért, hát azért jó lenne, ha tényleg tisztán látnánk, és egy-két szerv működne, de mondtad, hogy találtál még egy-két a népi internet, vagy mi ez?
2: Persze, a... tehát gyakorlatilag ugye a politikát az azonnal a mémgyárosok lereagálják.
1: Szerintem ez zseniális, ha valami jó.
2: Igen, tehát ez egyfajta szórakoztató is, tehát az ember ugye sírva vigad a magyar, tehát amikor azt mondod, hogy átcsesztek, lehúztak, na de legalább viccet tudok belőle csinálni, és igen. Akkor ez a magyar nép, ez annyira jó.
1: És lélekgyógyító, tehát lényeg, igen, a humor, abszolút. Meg a nevetés, én azt
2: muszáj,
1: gondolom
2: muszáj, az ember saját nyomorúságán nevet, mert ugye ez a saját...
1: Jó, hát
2: hogy a közpénzeket lesívolták, és eldíték, és elvesztette, az mindennyiunk nyomorúsága, és az is szánalmas, hogy ezt ideig hagytuk működni. Az viszont ugye dicséretes, hogy talán ennek egy időre vége van, vagy legalábbis elhitették velünk, hogy akár vége szakadhat.
1: Maradjunk annyiból, hogy esetleg nem, igen, én mondtam, hogy a nép nem lett leváltva, mert azt nem lehet, de miért nem lehetne elképzelni azt, hogy egyszer elkezdünk tanulni?
2: Én bízok benne, hogy ez a tanulási folyamat első lépése.
1: Ugye az első témánk pont ez volt, hogy a fiad is, hogy megtanul együtt.
2: Nem, az első témánk az endoszkópia volt, de arra ne kanyarodjunk vissza. Tehát az,
1: de ott is együtt működtél, együtt működtél.
2: Abszolút, és még most is fáj. De csak a lelkem. Tehát, na.
1: Akkor jó, értelek. Tehát nehogy elvegyük a kedvét bárkinek is, de tehát, hogy hát, ha megtanulunk együtt működni, és egymást segítve, mit tudom én, tényleg, hogy oda kerüljenek ezek a nyomorék pénzek, ahol a legtöbb hasznot hoznak. Tehát nem kell, hogy én hozzám kerüljön, adták. De például ha így van, baj. De ha tőlem ne, kevesebbet vesznek el azon az alapon, hogy kevesen rászorult van, az már helyi jól járok, nem?
2: Ez így van, de akkor menjünk vissza a néplényekre. Összeszedtük ugye itt a Hankó ügyel kapcsolatosan. Nagyon Sesták az gyorsan megoldotta, látta, hogy baj van, gyorsan be is futott önként az ügyészségre, szerintem a vádalkú reményében, mert ő boldogan ment.
1: És követte az egész KDNP.
2: Azt láttad, hogy boldogan megy befelé, nem? Tehát ő nem erre
1: én
2: számított.
1: Nem láttam ennyire, megmondom őszintén.
2: Nem vissza, nem volt az, hogy boldogan. Nyilatkozgatott, elment, bement, mondta, jön, megkapta az idézést, ő most aztán majdnem, hogy úgy nézett ki, hogy már alig vártam, hála Isten, jöhetek, és akkor mondhatom, amit mondani kell.
1: Ez amint, amikor az ember lebukik, és akkor az is megkönnyebbülés, hogy na végül
2: nem, ő már tudta, hogy ha lebukok, akkor mit kell tenni, és mit kell mondani. Tehát én úgy gondolom, hogy az esélytelenek nyugalmával ment, hanem ő pontosan tudta, hogy mit kell ahhoz mondani, vagy tenni, hogy ez
1: és akkor itt
2: mérséklődjön.
1: Még egy komoly hozott téma, hogy azért az tényleg nem szép dolog, hogy a rendőrség vagy az ügyészség, meg mindenki még az ügyvédjét is megfigyelte. Ennek nem azért van jelentősége, mert hogy az ügyvédet nem szabad megfigyelni, hanem egyszerűen hogyan fogod bármikor is komolyan venni a védelmet, meg egyáltalán a jogrendszert, hogyha egyébként nem tartja be ennyire a szabályokat mondjuk a nyomozóhatóság.
2: Figyelj, én azt gondolom, hogy ez egy másik oldalról megközelítve, ha nem csinálok olyat, amiért félnem kell, hogy megfigyelni tőlem, aztán figyeljenek meg.
1: Ez jól hangzik, de most képzeld el azt,
2: hogy... Nyilván személyiségi jogok.
1: Nem követtem el semmit, de van egy elég nagy csőcselék, aki, hogyha megtudja, hogy hol lakom, vagy mit tudom, azok elintézik.
2: Tehát értem, ez azért... értem, csak leegyszerűsítve a dolgokat.
1: Jó, igen, értelek.
2: Tehát engem azt, hogy figyeljenek meg, aztán akkor mi van?
1: Jó, hát én jó is ezt mondom, Józsit figyeljük.
2: Mindegy, csak visszakanyarodva ugye, mégis a Hankóhoz, hogy az internet és a kreativitás, és imádom ezeket a szösszeneteket, és volt egy olyan feladat, hogy ennek az ügynek, amikor szegényt ott hagyták, ugye, tehát ez is gyerekek, tehát ez a Benny Hill zenét adták mindjárt alá.
1: De az egy beépített ember volt?
2: Nem. Tehát, ha megnézed, ez egy valós dolog, tehát igen, ő kétszer látom. Csukta be az ajtót.
1: Igen, és azt hitte, hogy
2: beszállt. Az ideje beszállt, és gondolta, hogy nem akar egy cirkuszt, hogy őt is hívja, gyorsan elhajtott, és ment az ügyés, a rabszállító, végül is az volt, tehát őt az ügyészségre vitte volna, mert utána, hogy hello, itt hagytak. kicsit tudod, mi jutott az eszembe, hogy doktor Hotász, vagy ahogy hívták, vagy Kotász.
1: Kotász.
2: Tudod, akit ugye a tanúfilm végén ölhet volna az, aki. Igen. És maga az áldozat, aki már túl akart esni a kivégzésen, ő is kiabáltott az udvaron, hogy doktor Kotász. Ő is ott állt, hogy hol az autó, vigyenek már. Tehát volt egy ilyen érzésem. Na, és hogy milyen címeket adtak ennek a jelenetnek, és ez is mennyire kellemetlen. Tehát amikor fölépítesz egy óriási drámát, tehát hogy te most bevonulsz, család, te vagy a legnagyobb gyermek, téged ölelek meg legelőször. Ilyen szövegek mentek. Megvan?
1: Persze,
2: téged ölelek meg legelőször. Akkor ugye a felesége mondta, hogy megcincálják, mint Jézust a Golgotán. Tehát ilyenekkel jöttek, imádkoztak. Akkor bent volt, kint volt, és hogy annyira érzelmi alapra helyezték, és egy ilyen szösszenet, hogy otthagyják, teljesen át tudta fordítani, tehát önmaga paródiájába ezt az egész törekvést, és esküszöm, hogy kicsit megsajnáltam, hogy Istenem, mit dolgoztak, hogy most mi legyen meg, jött a drámával, ami neki valóban az, és ez viszi el, tehát nem az lesz, hogy a Hankó, ja, akit ott hagyott a autó, ja, az óriási volt, láttam. Tehát teljesen elviszi, na, a Szilvia kigyűjtött egy-két jó filmcímet, ugye filmcímeket írtak át. Tehát nekem a kedvencem, és hadd kezdjem ezzel, az a Babszem Hankó. tehát a kreativitás, ugye, nagyon gyors kocsi utca.
1: Igen.
2: Tehát azért itt feláldoz Hankó.
1: Igen.
2: A felfüggesztés napja. Nem Hankónak való vidék. Walking Balázs, ugye ez a Walking
1: Balázs. Igen.
2: Ugye, akkor Hankó Blamás, ugye Hankó Csirató tábor.
1: Igen.
2: Mennyire jól hangzik ez, ugye? Nagyon jó. A NER kivetett. Tehát és annyi ilyen jó volt, és itt még van itt a ravasz az agy, és két füstölgő kipufogócső. ugye, és ez is, és van, aki ezen, igen, már van itt egy kicsit ilyen vulgárisak is, rosszul állók, végjáték.
1: Végjáték.
2: És valakinek ez kipattan az agyába, hogy rosszul állók végjáték. A NER-ben edzett férfi, az ügyészség túl messze van, Mutyi Dili, nagyon jó, ez is az Dutyi Dili-t amúgy is szeretem, és ilyenek is, Balázsos Iramban, és ezt még sorolhatnám, tehát a kreativitás, és képzeld el, hogy neki milyen kellemetlen lehet, hogy ahelyett, hogy együtt éreznének vele, vagy ahelyett, hogy sikerült volna arra a keresztényi együttérzés, és ez elvitt mindent. Tehát innentől kezdve ez egy rossz mozdulat, hogy jó, ilyenkor jönnek az összeesküvés elméletek, hogy lehet, hogy direkt csinálta a sofőr. Nem.
1: Nem, ez összönös volt, ez így sikerült.
2: Nem, de ez úgy történt, hogy nem a csomagtartóba rakta a két táskát, hanem a hátsó ülésre. Becsukta. Nem csukódott be eléggé, kinyitotta, izomból becsukta, és ez tehát két ajtó csukódás is, hát nem gondolt, hogy még mindig nincs ott, és gondolt, hogy gyorsan elment. Szerencsétlen meg ott
1: még
2: van.
1: Jó, hogy nem jutott el.
2: Igen, és akkor a gyalogot elment valahol. Nem tudom, mikor vette észre a sofőr, hány utcára később, hogy haló.
1: De most azért ösztönösen hátra pillant, ezt nem az...
2: Hát a mögédül, akkor nem látod.
1: Hát de
2: a visszapillantóba.
1: Hát igen, ez
2: mindegy, egy szó, mint száz azért csak odaért, és akkor ugye ott a pártársak azért megkísérték, stb., de ez borzasztó, hogy szegénynek ez se jött össze.
1: Igen, hát vannak ilyen történetek. Egyébként mit szólsz ahhoz, hogy hát bizonyos esetekben végleg meg akarják a mentelmi jogot szüntetni?
2: Nem vagyok jogász, te az vagy. Én azt gondolom, hogy a mentelmi jog intézmény az nem véletlen. Tehát azért van, hogy ne lehessen befolyásolni, mert gyakorlatilag, ha egy politikust állandóan megvádolnak, és más dolga sincs, mint védekezni alaptalan vagy valós vádak alapján, akkor nem fog tudni dolgozni. Tehát elvileg ez volt az egésznek a lényege, hogy
1: hát nem a munka volt, hanem egyáltalán ugye, nehogy az legyen, hogy a császár fogja magát, így igen. Van, elviszi, hanem legyen tényleg egy mentelmi joga, ami egyébként ezt mindenkit ki lehet adni.
2: Aha.
1: Tehát ez nem úgy működik, hogy ha te neked mentelmi jogod...
2: Most ezt nem kiadták.
1: Nézd, amikor alapos a gyanú, én azt gondolom, hogy akkor kiadják. Tehát azért azt nem lehet egyébként vállalni a közösséget. Tehát mi az egész parlament innentől kezdve egy bűnpártoló? Hát látjuk, hogy milyen következménye volt például a bicskei gyermekotthon.
2: Igen,
1: ott nem történt egyébként semmi különös, hogyha őszinte akarsz lenni, csak bűnpártolás, amit nem tudott lenyelni egy közösség. Olyan bűncselekményben. Hát ez... Na most ez nyilván ugyanígy egy parlamentre is vonatkozna. Nem csak egy kormánypártra.
2: Ha jól tudom, ez a kiadás, tehát hogy ez a megszüntetés a közvádi eljárásokra. Segíts már nekem, mi a túró ez?
1: Hát azokat, ahol az állam képviseli a vádat, tehát ami közvádas, tehát hivatalból üldözendő cselekmény. Hát ölés, nem erőszak, lopás, csalás, tehát ahol tényleg az van, hogy nem te döntheted hát el.
2: Hivatali visszaélés?
1: Azt gondolom, az is közvádas.
2: Hát akkor gyakorlatilag majdnem minden. Akkor hát mi nem közvádas?
1: Hát olyanok, amik, mit tudom én, nem érik el azt a szintet, akkor mondjuk magánvád a bemész, és akkor te képviseled a vádat, nem pedig az állam. De egyébként igen, a BTK-ban lévő bűncselekmények nagy része egyébként közvádas, tehát az ügyész látja el a vád szerepét.
2: Ja, értem.
1: Érted, mert az hát, állam, az mert, állam monopóliumát
2: védi. Hallottam egy ilyet is, hogy hát csak a közvádas. De hát ezek szerint a csak a közvádas az nem igaz. Tehát nem azt jelenti, hogy a...
1: Szerintem nem közvádas lehetett ott, hanem egy, mit tudom én, lehet, hogy meg volt mondva, hogy mit tudom én, milyen súlyú bűncselekmények. Tehát mit tudom én, még azt is megmondták, hogy a 2-8 évig legalább büntetendő, azokat ki kell adni, és akkor
2: értem.
1: Automatikusan.
2: Én azt gondolom, hogy ha így is, úgy is, tehát megvan ennek a jogi procedúrája, vagy megvan, úgy is kiadják, akkor most...
1: Én is azt gondolom, megint hangulat kell, és igen, tehát ezekkel van így, itt ilyenkor a problémát. Mindegy, én azt gondolom, hogy most elmegyünk akkor szünetre, mert ezek azért fontos történetek egyébként, hogy hogyan alakítjuk át a jövőt, és azért nem lenne baj, hogyha nem mindenki a partvonalról, mint a képviselők visszahívhatósága is. Hát ha minden képviselő visszahívható lenne, akkor nem tudnának egy normális szabályt elfogadni, ami mondjuk adott esetben azt jelenti, hogy mitől megemeljük a jövedéki adóját a benzinnek. Ami egyébként lehet hasznos is, mert Magyarországon nagyon sok kőolaj nincsen. Uh-huh. Innentől kezdve akár miért ne lehetne, hogy kevesebbet pöfögjünk, és mondjuk egészségesebb legyen a levegő. Na jó, innen folytatjuk.
2: Elektrifikáció.
1: Illetve, igen, hát az egy másik történet, nyilván az majd hamarosan, ugye erről is beszéltünk a múlt héten, évvégére eldől, hogy lesz-e Paks 2 vagy nem, erre most nem térünk vissza, majd amikor újabb információk, impulzusok érkeznek.
0: Szabad péntek Best of összeállít.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Képzeld el, hogy a múlt héten a Gabinak megemlítettem, hogy hát hogyan akarunk mi új országot építeni, hogyha a szakmaiság azon a szinten van, hogy első a lojalitás, és akkor utána a szakmai szervezetekbe, utána szakembert esetleg, ha marad még rá idő meg energia, akkor
2: delegálunk. Igen, ugye ezt gondolom a DK alapító digitális kör, polgári kör alapító energiajogászra gondoltál.
1: Így van, és hát
2: aki most már ugye a mi hazánknál átszerződött.
1: Igen, és képzeld el.
2: De nagyon fideszes volt, és akkor most átszerződött.
1: Így van, így tudjuk, van. Hogy sőt, alelnök lett.
2: Alelnök, hát igen.
1: És hát
2: végre egy írás tudok köztük.
1: Ahogy,
2: egyből alelnök.
1: A Varkocs frizuráját nem kritizálták a parlamentben, de most őszintén miért ne lehetne?
2: Nem mindegy.
1: Most, nem, szerintem mindegy.
2: Ezek már csak ilyen kis tírű játékok.
1: Igen, és akkor...
2: Hogy az a lényeg, hogy mit tesz hozzá a munkához.
1: Pontosan.
2: Nem mindegy.
1: Na, és képzeld el, hogy a héten azt kell, hogy mondjam, hogy...
2: Lemondott,
1: igen, mert ugye a múlt héten megválasztották
2: a
1: hazánkos alelnöknek.
2: Igen, összeférhetetlenség.
1: Igen, és olyan embert javasol a mi hazánk, hogy hát szemem szám.
2: De hova?
1: A médiatanácsba.
2: Ja, értem.
1: Képzel, hát most ez bennünket érint, mert ugye ez egy szakmai.
2: Ja, értem.
1: Ez történet, tehát az, de egyébként az egész országot meghatározza valamilyen értelemben, hogy milyen média, politika, milyen szakmaiság lesz ugye a
2: És visszatért a szakmaiság, úgy érzed?
1: Hát figyelj, olyan embert ajánlottak, akit 30 éve ismerek, és mit tudom én, rádiós berkekben nagyon régóta dolgozunk együtt, ha lehet így mondani, és ő 30 éve, 35 éve rádiózik. Különböző Értem. Helyeken volt saját rádiójuk, amit utána megvett a egy bizonyos...
2: Beolvadt?
1: Igen, kénytelen volt, igen. Mondjuk úgy.
2: Erősebb, mert az erősebb kutya van szerelmi fölényben.
1: Nem eladta, hanem megvették.
2: Igen.
1: És utána katolikus rádiót csinálta, mint vezérigazgató, meg egyetemen is oktat. Ő Radecki András, és hát kénytelen voltam gratulálni ehhez a döntéséhez a mi hazánknak, mert itt tudom, hogy meg lesz a szakmaiság, mert ismerem a figurát nagyon régóta, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy tényleg hagyják is majd őket dolgozni.
2: Én azt gondolom, hogy
1: És egyébként az az érdekes, most ne értsé félre, mert ez fontos a magyar kultúrában, nincs kötődése a párthoz. Tehát olyan embert kerestek, akit szakmailag alkalmasnak láttak egy feladatra.
2: Elvileg nincs itt semmi látnivaló. Tehát
1: igen,
2: erre szavaztunk.
1: Igen, de van.
2: Erre szavaztunk, hogy ilyenek legyenek.
1: Igen,
2: tehát, hogy
1: igen.
2: Nem kéne ezen most
1: dicsérni.
2: Nagyon jó. Ezt is a pozitív visszacsatolás is nagyon fontos.
1: Nagyon-nagyon örülnék, ha ez tényleg így működne ebben a közegben, ebben a kis országban, és azt gondolom, hogy ő tudja, hogy miről szól a történet, és azt gondolom, hogy jó megoldásokat fog javasolni, az, hogy ezek most átmennek, vagy nem mennek át, de ismerem annyira autonóm személyiség, hogy nem nagyon fogják tudni ugráltatni, hanem tényleg a szakmai meggyőződés, amit ahogy szokták mondani, 30 év szakmai tapasztalatot 30 év alatt lehet összehozni, tehát ő neki van. És ez fontos egyébként. Ja igen, és visszavontani is, igen.
2: Jó.
1: Tehát ez egy jó hír, tehát lehet, hogy változik Magyarország.
2: Igen, tehát erről beszéltünk, erre szavaztunk, hogy kicsit több szakmaiságot, kicsit több hozzáértést, kicsit kevesebb lopást, egy kis elszámoltatással fűszerezve, és esetleg a gazdaságban visszatér a bizalom.
1: Az elszámolás nálam egyáltalán bosszúról szól, hanem arról, hogy ne legyen következmények nélküli ország. A jövőnek szól már az elszámoltatás,
2: ezerszer
1: nem
2: megbeszéltük.
1: A múltnak. Igen.
2: Igen, tehát ezerszer megbeszéltük, hogy az elszámoltatás az azért van, hogyha bármilyen változás van, nyugodtan meg lehessen kérdezni, hogy igen, hol a pénz? Mit csináltam erre?
1: Sőt,
2: itt semmi politika nélkül.
1: Alapból jöjjön fel a kérdés.
2: A furcsa,
1: érten?
2: Hogy eddig nem volt,
1: hát
2: de
1: igen.
2: Most már van, erre szavaztunk. Na, viszont azt mondd el nekem, hogy például, ugye beszéltünk arról, hogy a három mentelmi jogot, hogy egyszerre kérték ki, ugye Hangos Eszták Magyar Péter, és a mi hazánk, ha már szóba hoztad, miért van az, hogy én nem találom azokat a hozzászólásokat, amivel mondjuk a torockai elnök úr ostorozza mondjuk a Fidesznek ezeket az embereit, akár célzottan, úgy, hogy emellett szembe jön többször az a megnyilvánulása, amikor ugye a telefonlopásos ügyen lovagol hosszú perceken keresztül a ügyrend előtti felszólalásba, vagy nem tudom mi, és egyszerűen a Fidesznek nem akar neki menni nyilvánosan, úgy, hogy a Tiszának meg egy telefonlopással szemben, és ugye beszéltünk ma már adásban arról, hogy a kettő egy lapon nem említhető falsúlyát tekintve.
1: Azt gondoljuk, hogy egyáltalán nem, tehát nincs
2: az. Akár. A... Hogy miért van az, hogy tehát a mi hazánkhoz szavazók nemnak ez nem hoz plusz szavazatot, hogyha most a Fidesznek akár kérdéseket tesz föl, vagy
1: hát figyelj,
2: és akkor az hoz, mondom, hogyha a Magyar Pétert cseszteti?
1: Hát a legújabb közvéleménykutatások alapján ez nem így néz ki egyébként, tehát azok, akiket elméletileg a Tisza elvesztett, azok nem a Mi Hazánknál jelentek meg. Nyilván itt minden hiba határon belül van, de nagyjából több
2: közvéleménykutatások. Hát
1: most már a Mráz Ágoston is azt mondta, hogy...
2: Ők is mérték a Tisza.
1: És hogy bocsánatot kér. A megtévesztésekért. És most innentől kezdve rendes munkát végez.
2: De állja meg a fáklyás menet. Tehát még a választás előtti két nappal is kiállt.
1: Még utána is.
2: Rezzen Isten arccal azt mondta, hogy hát ezek a tények, ők ezt mérték, és most csak azt, hogy ja, hát akkor hazudtunk, bocs.
1: Hát ugye, hát jó, ez hát, hogy? Igen.
2: És, akkor, de jó,
1: és ezt tanítom az egyetemen.
2: Eddig hülye voltam, mert ugye a politika, ez az érte meg, tehát azért fizettek, hogy
1: van hazudjak. Van az a pénz, amiért korpásodik.
2: Igen, azért fizettek, hogy hazudjak, de most már ez elmúlt, de most már jó srác leszek. Hello. Igen. Hát azért nem így működik. Hát vagy de?
1: De.
2: Igen. Hát most, hogyha azt mondom, aláír.
1: És tanít az egyetemen, érted? És csodálkoznak azon, amikor a kollégái azt mondták, hogy talán ilyen erkölcsi múlttal, akármilyen jó oktató, ezt nem tudjuk, hogy jó.
2: Igen,
1: egyáltalán.
2: Nem kéne, hogy gyere.
1: Hogy nem kéne, mert
2: nem
1: egyszerűen nem lesz hite.
2: Vállal,
1: nem is az a baj, hát nem vállalom én azt, hogy a mit fognak mondani a tanítványok.
2: Hát vagy az iskoláról mit
1: mondani? Hát röhögnek, miközben te előadsz, érted?
2: Hát tényleg szivat.
1: Egyetemen, tényleg.
2: Igen. Hát itt nem.
1: Hogy Woody Allen, ugye megvan, nem lennék annak a klubnak a tagja.
2: Ahova engem is fölvennének. De hát igen, ez egészen... Na mindegy, szóval, tehát és jó, a kérdés az, hogy volt-e B verziója. Tehát egyszerűen ezt mindenki tudta, hogy ez így van, stb. Most ezt lehet úgy is nézni, hogy na legalább akkor meakulpázott, és akkor most aztán nagyon
1: rátért a Damaszkuszi. Minden virág virágozhat, meglátjuk, hogy mire lesz képes, és akkor, ha néhány év múlva ő hozza a legjobbakat, akkor ez egy teljesen normális. De visszatérve a kérdésedet, nem akarom elkerülni, mert azért az idő rohan.
2: Igen.
1: Hát nem vagyok politológus, és, de azt gondolom, hogy ők is mérik ezeket, hogy mi hozhat, és ugye ő megpróbálja magát nem a döglött oroszlánnal pozícionálni magát, hanem mondjuk a mostani uralkodóval, akinek a kihívója akar lenni.
2: Igen, mondjuk a 141-5 az arány, igen, ugye? Azt azért tegyük tisztába, hogy...
1: Jó, de ez lehet, változhat bármi.
2: Lehet onnan a sarokból cincogni, attól ez még nem...
1: De 141, meg kell próbálni.
2: Meg kell próbálni, és a matematika és a józa logika is ezt diktálja. A sokból lehet...
1: Veszteni, így van,
2: átcsábítani.
1: Igen.
2: Most, tehát, hogyha neked azt mondanák, hogy itt van egy 10-es tábor, ott meg van egy 100-as tábor, akkor honnan próbálj meg? Hát nyilván nagyobb esély van annak, hogy a nagy számok törvénye alapján onnan tudok majd egy-két százalékot, egy-két csalódott tiszást átrántani, mert ugye
1: És mi van akkor, hogyha túlságosan bántja a Fideszt a Mi Hazánk, tényleg kiderül, hogy csak a szatellit pártja volt. Egy-két, nem tudom én.
2: Hát ez most minek ez a szatellit pártja? Rántja.
1: Hát azért ez, hogy mondjam, sokan mondták. Ezt mi ma itt adásban is megkérdeztük Mi Hazánkos politikusokkal.
2: Nyilván azt fogják mondani, hogy nem.
1: Hát persze.
2: De most azzal például, hogy a 170 ezer forintos telefonon nyargalásznak, és a 17 milliárdot meg úgy majdnem, hogy az nem téma.
1: Hát, azt már hozzá vagyunk szokva, de az, hogy minden állampolgárnak van 17 milliárdja, de minden állampolgárnak szinte ma már van 170 ezeres telefonja, és melyiket félted a jobban? A 17 milliárdodat, ami nincs?
2: Ami nem láttam.
1: Amit nem láttam.
2: Amit úgy osztottak el, hogy hozzám se ért.
1: Vagy azt a telefont, amit minden nap nyomkodsz, nézel, és hozzánőtt az életed része.
2: Az annyi úristenét most.
1: Ugye? Érzi.
2: Hinnye,
1: érzi a problémát.
2: Azt tudom mondani, hogy Recece. Megvan a Hófehér című rajzfilm.

0: kívánság műsorok, és kinek küld? Mindenkinek, aki szereti. Ezt megtiltja talán.
1: És hogy jutott eszedbe, mi? Tehát mindenkire gondoltam. És
0: ez a dal, hát ez egy, ugye ennek egy rövid története van, tehát az ember azért, amikor jár kell a világban, esetleg dolgozik, akkor mindig vannak súrlódási felületek, amit az ember vagy jól kezel, vagy rosszul, és akkor ez egyfajta bocsánatkérés és megakulpázás is.
1: Úgyhogy, és el is jut az illetőhöz?
0: Szerintem el.
1: Mert lehet, hogy tudja, hogy most te vagy a adásban, és akkor eddig mi bennünket szokott hallgatni, de most elkapcsolt.
0: Az is lehet. Ez is egyfajta. De azért én hadd ringassam magam abba a hitbe, abba az álomba, hogy ezzel most próbálom helyrehozni azt a csacskaságot, amit az ember ugye elkövet. Nyilván az nem hibázik, aki nem dolgozik.
1: Hát vagy az hibázik a legnagyobbat.
0: Így van.
1: Ha őszintén akarunk.
0: De nincs különösebb története, inkább egy jó poén, úgy gondolom.
1: Na, ez így is ismerjük téged. Tehát szerintem te a drámádat nem hoznád be a rádióba. Te csak a jó poénjaidat.
0: Ha akarod, igen, de nem hiszem, hogy...
1: Ez fenyegetően hangzott egyébként.
0: Van, akinek nincs drámája?
1: De, nincsen. Nincs.
0: Nem beszélve arról, hogy azt szokták mondani, hogy mindenkinek a saját problémája a legnehezebb és a legsúlyosabb. Holott, erről csak egy rövid példa, édesanyám ugye sajnos ő többször is volt rákos, ha már erről beszéltünk a szűréssel, akkor egy ilyen keretbe foglaljuk a mai adást, mennyire fontos a prevenció, tehát ő többször is volt rákos, és a szomszéd azt mondja, hogy ott ült az ágyánál, míg anyám halálos beteg, mondta, hogy hát neki meg az aranyere. És esküszöm, és mit mondott anyám?
1: Együtt
0: ez nagy baj.
1: Vele.
0: Igen. És anyám érzett vele, mert, és ott mondta, anyu, hát miért hallgatod meg? Mert mindenkinek a saját problémája a legnagyobb.
1: Ez egy nagyon jó végszó volt, úgyhogy búcsúzzunk is el.
2: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Erdőbényén tart kihelyezett kormányülést a kabinet, ahol a jövő évi költségvetés és a gazdasági kérdések mellett a készülő klímatörvény tervezete is napirendre került, írja az MTI. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter beszámolója szerint a jogszabály előkészítése során bevonták a civil szervezeteket, a társadalmi egyeztetés folyamata pedig már szeptemberben lezárult. A miniszter kiemelte, az aszály és a vízhiány következményei azonnali cselekvés sürgetnek, ezért a készülő törvényben prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megőrzését, valamint a természetes élőhelyek és tájak hatékony védelmét és helyreállítását. A klímatörvény a hazai környezetvédelem alapdokumentuma lesz, amelyet a tervek szerint még az idei évben benyújtanak az országgyűlésnek. Közösségi gyűjtéssel egybekötött helytörténeti klubot indít a Paksi Városi Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy közös beszélgetéseken és az emlékezet feltárásán keresztül közelebb hozza a lakossághoz Paks múltját és tárgyi emlékeit. A klub sorozat első alkalmát október 8-án csütörtökön délután 5 órai kezdettel rendezik meg a múzeum épületében. Az első összejövetel központi témája a szüret lesz. A szervezők nem csak azokat várják, akik szívesen hallgatnának történeteket a város szőlő és bortermelési hagyományairól, hanem azokat is, akik maguk is őriznek a témához kapcsolódó régi fényképeket, iratokat vagy családi dokumentumokat. A múzeum munkatársai a helyszínen digitális gyűjteményt is építenek, a résztvevők által behozott emlékeket beszkennelik és digitalizálják, így a tulajdonosoknak nem kell megválniuk a családi erekétől ahhoz, hogy azok összkincsé és a városi emlékezet részévé váljanak. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a Dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüret ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban többek mellett hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a Máltai Szeretett Szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett, mely mellett Jákli Viktor a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kuktáskodott.
4: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
5: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
4: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na azért sok munka volt ez. Születi napokon itt szoktunk lenni, hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jól összeszokott csapaton.
3: Görög István minden alkalommal főz a születi napokon barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a születízei főzőversenyen, ezúttal a harmadik helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
6: Hát az idén a kakas pörkölt szerintem nagyon jól sikerült. Egy órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörköltre. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, Valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörköltel is, marha lábszárral, minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is, a legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
3: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de voltak koncertek is, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában. A nap szüreti utcabállal zárult végül Dunaföldváron.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Best of élesztő a Pax FM-en.
1: Itt van vonalban vendégem Harmad Katalin, a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum, szolfézs és zenetörténelem tanára. Jó reggelt, szervusz!
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Zenéről fogunk beszélgetni, méghozzá klasszikus zenéről, komoly zenéről. Kezdjük azzal, hogy te melyik megnevezést kedveled jobban? Mert...
2: Nagyon örülök, hogy ezt felvetetted, mindenképpen a klasszikus zenét, mert hogy a klasszikus zenén belül nagyon sokszínű a paletta, tehát vannak igazán humoros, mókás, örömteli dolgok, kifejezetten vannak esetleg groteszkek is, vagy paródiaszerűek, de semmiképpen nem kizárólag komolyak.
1: Akkor mégis hogyan ragadt rá ez a megnevezés? Erről lehet tudni valamit?
2: A komoly zene?
1: Igen, hogy komoly zene.
2: A komoly zenére gondolsz? Szerintem inkább csak egy összehasonlítás révén lehet, hogy úgy képzelték az emberek, hogy talán komolyabbnak kell lenni, komolyabb háttértudással kell rendelkezni, komolyabb ismeretekkel, hogy az ember ezzel barátkozzon, de én mindenképpen ragaszkodnék a klasszikus zene kifejezéshez.
1: Erről felismerült bennem egy olyan dolog, amiben szintén beleszerettem volna egy kicsit menni itt az elején. Ez egyike lehet azoknak a sok-sok stigmának, ami itt a zene fejlődése során így rárakódott a klasszikus zenére. Viszont amit tudatosan próbáltak mostanában, napjainkban, főleg modern megközelítésben leépíteni szerintem, de nem tudom, te hogy látod ezt? Még mindig úgy gondolják az emberek, hogy a klasszikus zene az egyenlő azzal, hogy tényleg az ország krémje jelenik csak meg egy-egy ilyen rendezvényen, és hogy nagyon ki kell öltözni, ki kell csípni magunkat, vagy most már lazább, és most már a fiatalok is jobban kedvelik. Te hogy látod ezt?
2: Én inkább onnan kezdeném, hogy a klasszikus zenével való foglalkozás az sokkal korábban kezdődik, mint a koncertlátogatás. Ha szabad nagyon szakmainak lennem, akkor idéznék Kodálytól, aki azt mondja, hogy a zenei nevelés 9 hónappal az édesanyja születése előtt kezdődik. Tehát már tulajdonképpen egyfajta szocializáció, ahogy az ember otthon belekerül egy zenei közegbe. Tehát nyilván azzal kezdi, hogy mondókázik, énekelnek közösen, kis ritmikus mozgásokat végeznek, aztán persze óvodában, közösségben, iskolában, stb. Jó esetben ez folytatódik. Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy a zenével való foglalkozás, a zenei nevelés, a zene hallgatás, és talán ami a legfontosabb, a zenének a művelése, tehát a tanulása sokkal korábban kezdődik, mint a hangversenyekre járás. Most már egyébként egy konkrétan a kérdésedre válaszolva, egyre inkább vannak olyan próbálkozások, kezdeményezések, ezek már nem is próbálkozások, ahol éppen azt célozzák meg, hogy a várható hallgatók, koncertlátogatók lehetőleg minél jobban érezzék magukat, minél kényelmesebben, komfortosabban, és ne legyen feszengés. De ettől függetlenül azért sok helyen inkább már a világ elitjében azért van dress code, és sokszor furcsán néznek arra, aki ezt nem tartja be. De szóval lényeg az, hogy sokféle kezdeményezés van, és én magam örülök is ennek. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy tiszteljünk meg egy eseményt, de azt gondolom, hogy sokan vagyunk, sokfélét gondolunk erről, és mindenki megtalálja a maga ízlésének valót.
1: Igen, igen, abszolút. Van egy balansz a kettő között szerintem. Mindenesetre most az merült fel bennem, ahogy mondtad, hogy ez már nagyon korán tényleg egy ilyen egy beleszületés, vagy egy ilyen zenei szocializációdásba kell keresni a forrását a klasszikus zene szeretetének. De olyannal találkoztál a pályád során, aki mondjuk egy ilyen zenekedvelő millióból így teljesen ilyen 180 fokos fordulattal egy másik irányba menve találta meg a klasszikus zenét? Mármint, hogy mondjuk a szülők nem hallgatták otthon.
2: Igen, egyébként igen. Tehát bármikor adódhat az életben olyan közeg, ahol az embert egyszer csak eltalálja, ez megérinti. Annál is inkább, mert én úgy látom, hogy a klasszikus zenében a legfontosabb, ami tartozik, ami szükséges és ami örömöt okoz, az a felfedezése annak, ami benne rejlik. És ahogy szoktuk mondani, hogy minél többet tudunk, annál inkább látjuk, hogy mennyit nem tudunk. A klasszikus zenében is valamit megtalálok, rácsodálkozom, örülök neki, felfedezem, és ez hozza magával az újabb és újabb felfedezéseket, aztán egy idő után persze ez átmegy szakmába, már olyan értelemben, hogy amikor már esetleg felismerem a harmóniákat, a ritmikai képleteket, a stílusjegyeket, és így tovább. De ez nem szükséges ahhoz, mivel, hogy az ember jó érzéssel tudjon hallgatni klasszikus zenében bármit.
1: Igen, bármit. Például ezt a sokféle hangulatot, amit itt megragadtál az elején, hogy nem csak ez a komoly része van, hanem igenis vannak olyan részei, amik könnyedek, meg teljesen más érzést keltenek az emberben, mint az a komor ünnepélyesség, amivel asszociálni szokták. Szerinted miért fontos az, hogy ezt is kezdjük ott, hogy te például hogyan kerültél bele a klasszikus zenének a világába? Mi az, ami téged személyesen megragadott ebben a nagyon tágas univerzumban?
2: Jól mondott, tágas az univerzum. A családomban mind a két ágon voltak muzsikusok, úgyhogy én tulajdonképpen ebbe beleszülettem, amikor gyerekek voltunk otthon is, állandóan kánonokat énekeltünk meg mindent, akkoriban, amikor utaztunk a Zsiguliban például, a három testvéremmel, mindig kánonokat énekeltünk végig az úton, amikor a nagymamámhoz utaztunk, és így tovább. És volt egyébként egy családi barátunk, egy nagyon kedves bácsi, aki amúgy egyszerre végezte a jogi egyetemet, meg a Zeneakadémiát Kodálynál, és ő becsöppent a családunkba, mint egy igazából az életcsója, vagy nem tudom, tehát mondom, hogy én ebben benne voltam, de ő kezdett el minket kicsit arra késztetni, az irányba formálni, hogy hangszert tanuljunk, de azt gondolom, hogy ez amúgy is magától értetődő lett volna a családi gyökereink révén, és aztán tulajdonképpen ő is volt, aki felvetette, meg a zeneiskolás zongoratanárom is, hogy hát induljak el ebbe az irányba, de engem mindig lenyűgözött, meg érdekelt, meg az, hogy ahogy otthon, nem tudom, ez a bácsi, Dezső bácsi egyébként Pakssal elég sokan ismerték, szóval, ahogy ő ott zongorázott, és mi táncra perdültünk, és énekeltünk, szóval nem volt ez olyan, hogy most nekem el kellett határozni, így benne voltunk.
1: Aha, igen, tehát kezdettől fogva, amit mondtál is az elején, hogy ebbe te is így belecsöppentél már tulajdonképpen.
2: Igen, így van.
1: Igen, és tehát amikor tanítasz, egy kicsit beszéltünk a zene történelemről is.
2: Persze.
1: Annyiban ugye, hogy te zeneelmélet, szolfizsal foglalkozol, és a zene történelmével is, és arra lennék kíváncsi, hogy mennyiben segít az, hogyha elmélyedünk a zene történelmében, segít jobban megérteni, jobban átjön mondjuk a klasszikus zenének ez a millióféle vonulata, hogyha ismerjük az előzményeit, meg a hátterét, a kontextusát?
2: Igen, mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ez olyasmi, ezt úgy képzelem el, mint egy nyelvet, tehát a zene az is nyilván, de hogyha belegondolsz, hogy ahhoz, hogy egy jó irodalmi alkotást elolvassál, tudjál élvezni, tudjál emlékezni rá, ahhoz kell ismerned a nyelvet, amin elolvasod. Tehát kell egy előzetes ismeret, csak azt nem veszed észre, mert mindenki megtanul írni, olvasni, így legalábbis hazánkban. Szóval azt nem veszed észre, hogy rendelkezésedre áll egy eszköz, egy nyelvezet, amiben te ott közlekedhetsz, és ami által, ha azt elolvasod, tetszik, megérint, akkor eljutsz egy katarzisig, mondjuk legyünk ilyen szélsőségesek. Ugyanígy, hogyha a zenének a nyelvezetét is megtalálod, és az lehet egy zeneelméleti vonal, egy zenetörténeti vonal, bármi, akkor tudsz igazán értőként viszonyulni. Nem mondom, hogy akkor hú, akkor nem tetszett egy zenemű, vagy nem élvezheted a hallgatását, de igen, csak ahogy mondtam az elején, hogy újra és újra, újabb és újabb dolgokat fedezel fel, egyre jobban tudsz egy adott dolgot, egy adott dolognak örülni. Azért vannak olyan tevékenységek, vagy olyan, nem tudom, alkotások, dolgok, amiket hát jó, hallgatunk, olvasunk, csinálunk, aztán megunjuk, mert annyira nem, nincsenek mélységei, nincsenek tartalmai. Viszont itt pont az a lényeg, hogy minél több oldalról megközelíted, annál jobban tudod értékelni. Vagy kicsit azt a példát is szoktam hozni, hogy tegyük fel, hogy valaki egy olimpiára készül, 200 méteres pillangó úszásra, akkor ott ahhoz nagyon sokféleképpen edz, tehát nem állandóan ezt a 200 méter pillangót ússza le, hanem egyrészt a vízben mást is csinál, de kondizik, de fut, de mindenféle technikai képzést írnak neki elő, és így tovább. Tehát ez is olyan, hogy minél több oldalról megtámogatunk egy folyamatot, annál értékesebb és tartalmasabb lesz.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: És még az érdekelne, hogy tehát te gyerekeket tanítasz zenére, zene, történelem, szólfi, és minél inkább megismerteted őket ezzel a nyelvvel, hogy amit mondtál ezzel a nyelvvel, hogy minél jobban értsék, és minél jobban el tudjanak benne merülni. Arra lennék kíváncsi, hogy mi a különbség mondjuk a klasszikus zene, vagy bármilyen más zenei műfajok között, ami tehát így a nevelésben milyen szerepe van egyiknek, milyen a másiknak. Tudom, hogy te a klasszikus zene világából közelíted meg a kérdést, de van-e létjogosultsága megismerkedni más műfajokkal, vagy így a zenetörténelem egészébe belemerülni?
2: Hát más stílusok lehetnek szimpatikusak bárki számára. Tehát bárki számára bármilyen stílus valamiért közel áll, valamiért szimpatikus, viszont azt én nagyon fontosnak tartom, hogy mindenképpen hatással van a személyiségfejlődésünkre, hogy mivel foglalkozunk, akár ugye jelen témánkban milyen zenével foglalkozunk, milyen zenét hallgatunk. Uh-huh. Van olyan zene, amivel csak úgy mondjuk, hogy bútor zene, tehát amivel így kidekorálod a faladat, és csak ott jelen van, mint háttér, vagy a liftben, vagy a plázákban, uh-huh. vagy a stb. Na most nyilván ilyen funkciója lehet a klasszikus zenének is, de ahogy mondtam már, sokkal inkább igényli ez a figyelmünket, és ami a személyiségfejlődést illeti, van egy nagyon kedves példám, hogy ezt ennek a minőségét alátámasztom. Gondoljunk el egy klasszikus zenei koncertet, például Zeneakadémia, Mozart Requiem, most csak mondtam valamit. Uh-huh. Na most, hogyha a Zeneakadémiáról, a Mozart Requiemről kitódul a közönség, ennek egy jelentős része fel fog szállni a 4-es-6-os villamossal körúton, de az egészen biztos, hogy nem ők lesznek azok, akik megrongálják a villamos üléseket, vagy egymásban kárt tesznek. Tehát én azt gondolom, hogy én azért vagyok klasszikus zenedrukker, azért is, tehát egyrészt ebben szocializálódtam, ebben nevelkedtem, de azért vagyok mindenképpen klasszikus zenedrukker, mert a klasszikus zene így hat az ember fejlődésére, hogy személyiségfejlődésére, hogy nem látsz szélsőségeket negatívan. Vagy uh-huh. nem tudom, te tapasztaltál, de én még nem.
1: Nem, hát éppen azért érdekelne, hogy mikor tapasztalatok egyébként, mert az ember ugye asszociálja azért eleve a klasszikus zenét egy ilyen magatartással, amit felvázolsz. De hogy uh-huh. akkor ezek szerint egyébként valóban így van. De vajon vannak-e olyan huligán természetű emberek, akik klasszikus zenét hallgatnak? Na ez is egy érdekes kérdés, de...
2: Még az is lehet egyébként, viszont tehát fő a változatosság, hogyha az ő szemszögükből nézzük, ugye? Mert az szerintem nagyon fontos, hogy a klasszikus zenében annak a művelése talán még fontosabb, mint a hallgatása, uh-huh. mert hogy ott tanulhatsz ugye együttműködést, jelenlétet, ráutaltságot a közös muzsikálásban mindenképp, és amit kérdeztél, és hogy alapvetően mi a különbség, hát az, hogy például egy klasszikus zenemű nem elejétől a végig ugyanabban a tempóban, ugyanazzal a hangerővel, ugyanazzal a lüktetéssel hangzik, tehát nincs egy ilyen hipnotikus jellege, és ezért sokkal változatosabb, sokkal inkább igényli a jelenlétet és a figyelmet. Tehát én mindenképpen ebben látom a különbséget. Azt egyáltalán nem mondom, hogy én soha nem hallgatok mondjuk vasalás közben, tehát bútorjön. Tehát, hogy soha nem hallgatok mást, vagy nem tudom, hogyha az edzőteremben megkérdezik, hogy nem zavar engem, hogyha ők azt hallgatják, felül nem hallgathatják, tehát engem nem zavar, egész addig, míg mondjuk fizikai problémát nem okoz a hangerő, vagy ilyesmi.
1: Persze,
2: tehát
1: persze.
2: Egész addig maga a stílus felülem bármi lehet, csak mondom, hogy azért én fenntartással vagyok a bizonyos zenéknek, most itt inkább most nem mondanék konkrét magát, de bizonyos zenéknek a személyiségre gyakorolt hatásával, azért fenntartással vagyok, és azért lássuk be, hogy tudnánk példát mondani sajnos negatív megnyilvánulásokra. Míg mondom, én a klasszikus zenében nem tudnék, de lehet, hogy elfogult vagyok.
1: Igen, igen, igen, lehetséges. Szóval ezek szerint így összefoglalva, de erősíts meg, szóval úgy gondolod, hogy nagyon fontos a nevelésben, hogy a klasszikus zenének is ki legyenek téve a gyerekek, mert hogy úgy tűnik, hogy eleve egy másfajta megközelítésre, másfajta magatartásra készíteti a hallgatókat, a befogadókat, de közben egyébként a művelése is nagyon fontos, hiszen megtanulhatják, hogy hogyan kell tényleg egymásra figyelni, az egymásra utaltság, amit emlegettél. Milyen másféle képességek kibontakozásában segített szerinted a klasszikus zene, hogyha valaki így elmerül benne?
2: Például az önbizalom kifejezésében, vagy kiépülésében fontos, amikor az ember látja, hogy képes vagyok valami szépet, valami emlékezetest alkotni, tolmácsolni másoknak, ugye ez a tolmácsolás talán a klasszikus zenében van jelen egyedül, hiszen más szerzők, régi szerzők műveit tolmácsolom, akiket én megismertem, tehát visszatérve a nyelvhez. Ugye megismertem azt a nyelvezetet, tudok azon a nyelven, tehát tudom tolmácsolni, ez mindenképpen. Aztán hát itt a felgyorsult világunkban szerintem nagyon fontos, hogy arra késztet minket a klasszikus zene művelése, de egyébként a hallgatása is, hogy kicsit lelassuljunk, ráhangolódjunk arra, amit csinálunk, ráhangolódjunk egymásra. Van egy esetleg, tehát egy partneri viszonyt alakítsunk ki, van egy közös célunk, hogyha létrehozunk egy közös bármilyen produkciót, de hát a kreativitás, meg az önkifejezés is. Van egy eszköztárunk, megint csak a nyelvünk, és aztán ehhez, mint az élet sója, kapcsolódik a kreativitás, az önkifejezés, és hát ebből lesz igazán élő zene, mert enélkül inkább csak kicsit ilyen, nem lebecsülve őket, de enélkül inkább kicsit ilyen betonított munkás jellegű produkciók szólnak. Tehát mondom, hogy nem becsülöm le őket, csak egyszerűen a tevékenység jellegére szeretnék utalni.
1: Igen, és még csak arra szeretnék rákérdezni most annak kapcsán, amit mondtál, hogy te találkoztál olyannal, hogy valakiben felébredt a vágy, hogy ne csak interpretálja ezt a zenét, hanem elkezdje mondjuk komponálni is?
2: Hogyne? Hát itt az én szakmai körömben vannak komponisták, komponista jelöltek, akik már ezzel foglalkoznak, olyan volt tanítványom is van, aki például az egyik Cannes-i filmfesztiválon nyertes kisfilmnek a zenéjét komponálta, meg hát nagyon sok kedves tanítványom. Egy dolgot még mondhatok, ami így kifejezetten nagyon pozitív szerintem. Persze. A zenélésben.
1: Hogyne?
2: Mégpedig, és azon belül is az énekléssel kapcsolatos ez, de hát ez nem csak a klasszikus zenére vonatkozik. Azt elég sokan tudják, talán már közhely is, hogy aki énekel, az nem fél. Ez konkrétan nem egy szólásmondás, hanem az éneklés blokkolja az agynak a félelem központját, tehát ezt a kettőt nem lehet egyszerre.
1: Wow.
2: Úgyhogy aki úgy érzi, hogy vannak félelme, nyugodtan kezden akár otthon egyedül hangosan énekelni, mert nagyon sokan segít. Egy kislány ismerősöm mondta, hallva, hogy erről beszélgetünk egy társaságban, hogy azt mondta, hogy tényleg megfigyeltem, hogy én is mindig énekelek, mikor lemegyek a pincébe. És ez teljesen ösztönösen, zsigerien van így, úgyhogy nyugodtan próbáld ki, és ajánlom a kedves hallgatóknak is, hogy ez a kettő nem megy egyszerre.
1: Igen.
2: Az éneklés meg a félelem.
1: De akkor közben meg rögtön meg is lehet cáfolni olyan előadókat, akik azt mondják, hogy de ők mindig izgulnak, és lámpalázosak, és félnek,
2: előtte.
1: Kiállnak a színpadra. Igen, előtte. De akkor nem is, akkor közben már
2: de aztán pont az a lényeg, hogy belefeledkezik. Bele tud feledkezni. És aztán onnantól már viszi magába. Előtte igen. És olyat is nagyon gyakran hallasz, sőt, talán az még sokkal gyakoribb, hogy valaki azt mondja, hogy mielőtt oda kilép, tényleg összetöri kezét, lábát, nagyon izgul, és aztán mikor odáll és belecsap, akkor onnantól megszűnik minden létezni, csak ő van és a zene.
1: Igen, igen. Hát, na ez, hogyha valaki űzi a zenét, akkor ez az igazi katarzis szerintem, ami eléri már az, hogy másoknak előadni, az valami oltári lehet. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kicsit beleláttunk a te szemeddel is a klasszikus zenébe, és igenis népszerűsítsük, hogy ez klasszikus zene, és nem komoly zene, mert nem csak komoly tud lenni.
2: Köszönöm szépen a segítséget ebben, és a beszélgetést is.
1: Én is nagyon köszönöm, és akkor mi folytatjuk tovább zenével. Nem feltétlenül klasszikus zenével, de zenével.
2: Köszönöm.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: Best of élesztő.
1: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
2: Lóbuszoló Lázárral beszélgetünk. Jó reggelt, szervusz.
3: Jó reggelt, és örülök mindenkit nálatok.
2: A suli turné az apropója a beszélgetésünknek, ugyanis elkezdődött szeptember 25-én, ugye, hogyha jól tudom.
3: Így van.
2: Az idei szezon, vagy hát az idei turné tulajdonképpen már 2011 óta zajlik ez a program. Úgyhogy elképesztő sikereken vagytok túl, és hogyha jól tudom, az, ami most következik, az egy még nagyobb nyitás, még a határon túlra is igazából.
3: Igen, az a helyzet, hogy most a Dirty Slippers Rudy turné programja szerintem eljutott oda, hogy nem véletlen írják most már az angol sajtóban azt, hogy ez lett Európa egyik legnagyobb drogprevenciós programja. Ugye ez egy, aki először hall erről a programról, úgy kell elképzelni, hogy ez egy teljesen más irányú prevenció. Itt elmegy a zenekar a Dirty Slippers az iskolákba, bepakol a tornatermekbe, aulákba, színháztermekbe, játszik egy fél órás fesztivál hangulatú tombolós koncertet, és utána mi tartjuk meg a prevenciót, ami nem egy felülről a katedráról egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen mester-tanítvány viszonyból álló prédikáció, hanem egy sokkal közvetlenebb, laza, nagyon-nagyon baráti hangulatú beszélgetés a diákokkal, amit ráadásul nem is ugye orvosok, rendőrök, vagy akár pszichológusok tartanak, hanem a zenekar tagjai. És ráadásul az a meghökkentő az egészben, hogy ugye mi az elmúlt 15 évben a zenekarral két kontinensen, ha jól emlékszem, de nem akarok hazudni, 16 országban léptünk már fel, és hát sokkal több mindent láttunk, mint amit szerettünk volna. Nekünk is volt egyébként olyan zenésztársunk, akinek volt problémája a kábítószerrel, az alkohollal, és amikor a diákok azt látják, hogy ez teljesen kézenfekvő, elérhetővé válik, hogy az ő életükbe is az egyik napról a másikra ilyen problémák megjelenjenek, akkor már ezt hitelessé teszi a programot.
2: És ez a millió, amit mondasz, amit teremtetek, hogy tényleg nem egy ilyen leereszkedő hangvételben zajlik az egész, hát igazából az eredmények amúgy önmagukért beszélnek, de ettől függetlenül, tehát hogy te is úgy érzed belülről, hogy ez így hatékony, így jobban el lehet érni, ugye, a diákokat?
3: Az az érdekes, hogy én, amikor ezt a programot Gyulán elkezdtem 2011-ben, akkor az volt az elsődleges célunk, hogy akkor kerültünk be a zenetévékbe, meg a nagy rádiókba a zenekarra, és az volt a célom, hogy csináljunk valamit ott a helyi fiatalokért, ami más, és amivel tudunk nekik segíteni. És olyan szinten ez a program kinőtte magát, hogy most már júniusban, ha jól emlékszem, hogy júliusban, Skóciában, Angliában kezdtem el róla interjúkat adni, oda is meghívták a programot, ezt követően meghívtak bennünket Kínába. Egy olyan kínai szakember, aki egyébként egyetemi oktató, de Leedsben él, Angliában, és most ugye, amit te is említettél, hogy jövőre már biztosan lesz Horvátországban két suli turné dátum, idén még többször menjünk Romániába, a Felvidékre, lesz Lengyelországban, Olaszországban is, és azt vesszük észre, hogy egyrésztről van ennek egy ilyen nagyon érdekes megosztó dolga, amit én imádok, hogy mind a pedagógusok, mind aki meghallja először azt a suli turnét, az nem érti, hogy bőrkabátos napszöveges pop-rock zenekar az miért megy be a drog ellen küzdeni, amikor mindenki azzal azonosítja a rock and roll életformát, hogy mindenki szétszívja magát, meg szétnarkózza a fejét, és aztán felébred a mikrobusz mögött a saját hányásában, már bocsánat, hogy így mondom, de az az érdekes, hogy először mindenki teljesen meg van hökkenve, amikor erről hall, és játszottunk egyébként nagyon kemény katolikus iskolákban is, meg kollégiumokban, ahol nagyon édes volt egyszer egy kedves apáca, odajött és azt mondta, hogy Lázárkám, nem lesz itt semmilyen csimbum cirkusz, nagyon hangos ez a zenekar. És akkor elkezdtünk játszani, és odajött az apáca, és azt mondta, hát nem gondoltam, hogy lehet ilyen szép dalokat is énekelni rockzenészként.
2: A sok stigmát levetkőzitek itt.
3: Igen, szóval van ennek az egésznek egy ilyen őrült oldal, amit én imádok. És a másik pedig az, hogy amennyire szabad szájúan viselkedem én ott, az nyilvánvalóan a diákok érdekében van. Tehát ezek az előadások tele vannak szleng használattal, egyszer-kétszer, azért, hogy fenntartsuk a figyelmet, nyilván van benne egy káromkodás. Tehát, hogy abban a stílusban szólunk a fiatalokhoz, ahogy egyébként ők beszélgetnek a folyosón. Persze. És én azért vagyok nagyon-nagyon büszke, mert amióta megjelent ugye a TikTok közösségi platform, azóta megfordult a suli turné iránti kereslet. Régen a tanárok szerették volna, a polgármesterek, az iskolaigazgatók, és a szülők természetesen, és most már a diákok hívják a programot, és ugye ennek megvan az a veszélye is, hogy ugye a tanárok közül néhányan, most pont Esztergomban volt egy ilyen történet, hát nem feltétlen örülnek annak, hogy oda megy egy zenekar, és lazán, mint hogyha egy kávézó teraszán, vagy egy fesztiválon, egy sörpadon beszélgetne a fiatalokkal, leül velük beszélgetni arról, hogy talán nem kellene 15 évesen kirúgni a saját lábunkat magunk alól, kábítószer használat miatt. Úgyhogy van ennek egy ilyen nagyon érdekes vonulata, viszont amire én elképesztően büszke vagyok, hogy amióta itt most nagyon sok nagy magazinban, országos platformon is nyilatkoztunk a súly turnéről, és bejelentettük, hogy Angliába készülünk, hogy rengeteg külföldi meghívásunk van, hogy tuti már a horvát rész, a román, valószínűleg Szerbiába is átmegyünk Olaszországba is azon a kanyaron, és teljesen felbojdultak a magyar iskolák, és azonnal hívogatnak, hogy de akkor most ne csak pénteken, hanem csütörtökön is. Szóval ennek az egésznek van egy ilyen nagyon, nagyon hálás része, és tényleg azt látjuk, hogy rohadt nagy szükség van rá sajnos. Tehát amikor felhív Nógrád megyéből egy iskola, és azt mondja, hogy hetedikes diákok kristályoznak, és a nagyobb testvér által hetedikes diákok már használtak kokaint, hát akkor itt rohangálok fel a lakásban, mint egy ilyen kitörés előtt álló T-rex a karámból, és akkor mindennél idegesebb vagyok.
0: Ez a Paks FM.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Igen, de hát igazából szerintem amúgy inkább a pozitív az az, hogy például titeket el tudnak érni ilyen esetekben, és ti el tudtok menni, és el tudjátok mondani, hogy ez miért nem stimmel egyáltalán. Szóval tök jó, hogy kinyúlnak felétek, és a kapaszkodóért nyúlnak ilyen esetekben. Szerintem inkább ez pozitív.
2: Én annak örülök a legjobban egyébként, hogy tényleg a közösségi média platformokon rengeteg üzenetet kapunk a diákoktól, és itt nem arra kell gondolni, hogy hazaérünk egy suli turné programról, és akkor írnak, hogy jaj, de tök jó volt, mikor jöttek legközelebb, ilyen üzenet is van rengeteg, de a múltkor pont egyébként elkezdtem beszélgetni, és az elmúlt péntekemnek a délutánjának a felét azzal töltöttem, hogy egy fiatal sráccal beszélgettem, akinek egyébként elképesztő jó meglátásai voltak a suli turné kapcsán. És azt mondta, hogy szerintem még jobb lenne a program, vagy még esélyesebb lenne a idézőjeles győzelemre, hogyha elmesélném azt, hogy a fiatalok szervezetére akár a kokain, akár az LSD, a heroin, melyik kábítószer milyen hatással van, melyik, ami pusztít. És ő konkrétan kiemelt egy példát, hogy melyik az, ami például agykárosodást okoz, melyik az, amitől olyan testi tünetek lesznek, ami szintén meghökkentő, és én nagyon örültem ennek, hiszen ezeken a programokon miután a fiatalság elképesztő tempóban változik, tehát el nem tudom mondani, hogy folyamatosan másképpen kell velük beszélni, az aktuális trendek, divatok, szlengek, érzelmi világ, társadalmi háttér, szociális érzékenység,

0: a mikrofonnal közöttük, és tudok akkor bármilyen interakcióba lépni velük. De nagyon sok olyan iskolai aula van, vagy színházterem, ahol ülnek a diákok, mi pedig fent vagyunk egy színpadon, én akkor a színpad szélére leszoktam ülni, de nyilván akkor nincs annyira lehetőségem mozgolódni a sorok között egy vezetékes mikrofonnal, de a lényeg az, hogy próbáljuk őket minél jobban bevonni, illetve ha azt látjuk, hogy már az első megkökentő történetek azok konkrétan ledöbben őket. Most kaptam egyébként egy olyan idézőjeles kritikát, nem tudom, hogy ezt annak lehet-e venni, hogy azok a történetek, amiket elmeséltünk, az szinte horrorfilmbe illenek. Tényleg így van. Tehát nekem van olyan szegedi egyetemista barátom, akit elveszítettem. Az egyetem alatt fél év alatt ment rá a cuccra, és bele is halt sajnos, Isten nyugosztalja. De a lényeg az, hogy ez mindig az adott közönségen múlik. Nyilván egy elit gimnázium teljesen más közönség idézőjelben, mint egy általános iskola Borsodban, vagy nálatok is voltunk a Vakbottyán gimnáziumban, igen, ahol egy tornateremben láttam, hogy azt hiszem, hogy pénteken valamikor kora délután voltunk, teljesen másképp kell beszélni egy gyerekkel pénteken egy órakor délután, mint reggel 8-kor vagy 9-kor, és más triggerpontokat kell megtalálni. Szóval ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon spontán dolog az előadás része, viszont nem záródik le azzal a suli turné, hogy a zenekar kipakol a buszba, autogramot ad, mert sokan kérnek autogramot, vagy közös fotókat, aminek persze nagyon örülünk, de ugye ezeket a kártyákat mi nem azért visszük, hogy dedikáljuk, hanem azért, mert rajta vannak a fontos információk a diákoknak, a továbbiakra. És akkor utána általában már az szokott történni, hogy vagy megvárnak minket, és akkor kis közösségekben el tudunk vonulni velük egy tornateremben, vagy egy színházteremben, és váltunk néhány szót így 6 fül, 8 fül között, vagy pedig utána irogatnak, és ugye az is egy nagyon izgalmas dolog, hogy ennek az egésznek van egy nagyon nagy bizalmi oldala, és nem mindig szokták érteni az iskolák azt, hogy a diákok, ha írnak nekünk egy e-mailt, de kaptam egyébként telefonhívást több pedagógustól, szülőtől, hogy na, ki volt ez a diák, aki segítséget kért, ki volt, ez nyilván egy bizalmi ügy, tehát nem fogjuk soha elmondani. Volt olyan eset, amikor a rendőrség kérte a segítségünket, akkor segítettünk, de nyilvánvalóan azért nem szaladnak ezek a diákok az iskola pszichológushoz, sokkal inkább hozzánk idézőjelben idegenekhez, mert akkor nincs benne az a későbbi akár bullying, vagy megvetés a diáktársak, pedagógusok részéről. Igen. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, mert 15 év alatt egyébként ez teljesen bevált ez a módszerünk, és tényleg nagyon sok gyereknek tudtunk segíteni, és utána látom is őket a közösségi média felületeken, hogy volt olyan srác, akit kiközösítettek egy közösségből, mert problémája volt a kábítószerrel, segítettünk neki, elküldtük elvonóra, stb. De volt olyan, akit pszichológushoz küldtünk, volt olyan, akivel elmentünk egyébként Budapesten kórházba. Tehát ezek nagyon érzékeny témák, és én büszke vagyok arra, hogy bennünk megbíznak a fiatalok, hiszen értük csináljuk.
1: Igen, abszolút. Hát egy borzasztóan sikeres kampány ez a dolog. Nyilván egy olyan dolog, amire bárcsak ne lenne szükség, de nagyon jó, hogy van, mert amúgy mindig szükség lesz rá, hiszen ahogy mondtad egyébként, szédítő gyorsasággal változik a fiatalság, az ő hozzáállásuk, a világuk.
0: Ami sajnos azért nyilván nem ülünk a moziban ilyen szempontból, tehát nem azt látjuk, hogy nagyon javulnának az eredmények, annak ellenére, hogy tudom, hogy ebben az országban rengetegen próbálnak ezért tenni, de valahogy egyébként, és én egyébként elég sokat szerepeltem a tévében, meg a vezető online platformokon azzal, hogy kollégákat is, zenész kollégákat is nagyon keményen, radikálisan elítéltem azért, hogy a kábítószer népszerűsítését a színpadról is, hogy úgy mondjam, támogatják. Ennek egyébként van egy óriási társadalmi felelőssége, és én egyébként minden olyan fesztivált, minden olyan rendezvényt, ahol ezeket a kollégákat, akik egyébként akár bódult állapotban, akár kábítószert használva mennek a színpadra, és azért ez látszik, valljuk be, vagy pedig erről kiabálnak a fiataloknak. Hát ezt érdemes lenne egyébként valamilyen társadalmi egyeztetésen átvizsgálni, és ezek

ezeket az embereket nem odaengedni a fiatalok elé. Egyébként külföldön ennek azért már van egy hagyománya, sajnos Magyarország ebben, és azért azt gondolom, hogy le van maradva, mint a borra való.

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks főutcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ketté vált a hazai szálláspiac idén, miközben a magyarországi szállodák vendégforgalma növekedett, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek, derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzéséből. 2026 első 8 hónapjában a szállodai vendégészakák száma 3,7%-kal 16,7 millióra nőtt, a nyári főszezonban pedig 3,1%-os bővülést regisztráltak. Ezzel szemben a magán és egyéb szálláshelyeken a nyár folyamán mintegy 10%-kal csökkent a forgalom. A szövetség rámutatott, az erősebb forint árfolyam miatt az euróban elért áremelkedések ellenére a szállodák forintban számolt átlagárai és szoba árbevételei mérséklődtek. Az MTI-nek küldött elemzés szerint a turisztikai szektor jövőbeli teljesítménye szempontjából kiemelten fontos lesz a nemzetközi marketing tevékenység megerősítése. Közösségi gyűjtéssel egybekötött helytörténeti klubot indít a Paksi Városi Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy közös beszélgetéseken és az emlékezet feltárásán keresztül közelebb hozza a lakossághoz Paks múltját és tárgyi emlékeit. A klub sorozat első alkalmát október 8-án csütörtökön délután 5 órai kezdettel rendezik meg a múzeum épületében. Az első összejövetel központi témája a szüret lesz. A szervezők nem csak azokat várják, akik szívesen hallgatnának történeteket a város szőlő és bortermelési hagyományairól, hanem azokat is, akik maguk is őriznek a témához kapcsolódó régi fényképeket, iratokat vagy családi dokumentumokat. A múzeum munkatársai a helyszínen digitális gyűjteményt is építenek, a résztvevők által behozott emlékeket beszkennelik és digitalizálják, így a tulajdonosoknak nem kell megválniuk a családi erekétől ahhoz, hogy azok összkincsé és a városi emlékezet részévé váljanak. Kortárs magyar irodalom egyik legsokoldalúbb és legmeghatározóbb alkotója, Spíró György látogat Paksra a jövő héten. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, műfordító és irodalomtörténész október 7-én szerdán délután 5 órától lesz a Pákulic István Városi Könyvtár vendége. Spíró György olyan nagy sikerű és jelentős regények, illetve drámák szerzője, mint az X-ek, a Fogság, a Padmaj vagy a Csirkefej. Műveiben kivételes történelmi érzékenységgel, metsző iróniával és mély emberismerettel ábrázolja az egyén és a társadalom közötti konfliktusokat. Pályafutását és életművét számos rangos elismeréssel méltatták már, köztük Déri Tibor díjjal és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjjal is. A szerda esti paksi író-olvasó találkozón Nagy Balázs könyvtárigazgató beszélget majd a vendéggel az életműről, az alkotói folyamatokról és az irodalom jelenlegi helyzetéről. A szervezők minden irodalomkedvelő érdeklődőt várnak a Városi Könyvtárba.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: A bajnoki pihenő alatt is dolgoznak a Paksi FC sérült játékosainak visszatérésén, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Vujics Viktor rehabilitációs edző tájékoztatása szerint a 6 sérült közül Kinyik Ákos jár a legközelebb a visszatéréshez, ő keresztszalag műtétje után már a harmadik hete edz a csapattal, és hétvégén már 90 percet játszott az NB3-ban. Bévárdi Zsombor és a csapatkapitány Böde Dániel felépülése is jó ütemben halad, a műtéteik után, míg a combhajlító szakadást szenvedett Kuzma Hunor jövő héten kezdheti a futómunkát. A Kisvárda elleni meccsen megsérült Szabó János és Pap Kristóf esetében szerencsére csak kisebb izomsérülésről van szó, így ők a heteken belül visszatérhetnek az elitligás keretbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
5: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
4: De jó. Hol vannak helyileg?
5: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
4: Ez eléggé a város széle.
5: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
4: Tényleg? Mondd a számukat.
5: 0629-411-071.
4: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
5: PT Autókozmetika 0629-411-071.
4: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
3: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Ez itt a heti körkép 2026. október 4-én vasárnap 11 óra 2 perc van. Mai magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Orbán Attila számol be a Tolna vármegyei önkormányzatban elfoglalt elnöki tisztségéről való lemondásának körülményeiről. Ezt követően egy paksi pályaválasztási rócsóra látogatunk el, majd megnézzük, hogy hogy telt a Paksi Metszet működésének 10. évfordulója. Ellátogatunk még Dunaföldvárra is, ahol a múlt hétvégén szüreti főzőversenyt rendeztek, végül pedig judóval és tenisszel zárjuk mai műsorunkat. Tartsatok ma délelőtt is velem, a mikrofonnál déli 12 óráig Tokai Robertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Lemondott a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki pozíciójáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról Orbán Attila, aki ezt a hétfői napon, vagyis szeptember 28-án Facebook oldalán közölte. A lemondott elnök rádiónknak úgy nyilatkozott, a lemondása hátterében a Tolnáért, Tolna vármegyei térség fejlesztésért közhasznú non-profit Kft.-vel kapcsolatos tervezett végelszámolás és megszüntetés áll.
2: A közgyűlés meghozta azt a döntést, hogy ezt a céget megszünteti, és meg is bíztunk egy végelszámolót a cég megszüntetésével, és a végelszámolás alatt bizony érdekes dolgok derültek ki a céggel kapcsolatosan. A cég, mivel projekteket vitt, tehát több projektet a településeken, ezért a projekteket az önkormányzat hivatala vette át, veszi át folyamatosan. És ahhoz, hogy át tudja venni ezeket a projekteket az önkormányzat hivatala, a hivatal dolgozói, ezért a projekteket úgymond ki kell egyenlíteni, tehát ahol még visszafizetés van, azt meg kell tenni, úgy tudja átadni a kincstár. Ehhez pedig bizonyos projekteknél túlköltekezés volt, és pótbefizetést kellett volna eszközölni. Természetesen ez a pénz utána visszaforog, de ezeket a projekteket mind rendbe kell tenni ahhoz, hogy át tudja venni az önkormányzat. És gyakorlatilag hetedik napirendi pont erre vonatkozott, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni, hogy az önkormányzat hivatala át tudja venni a megyében futó, tehát ezt 54 települést érint, vagy 54 projektet, számos települést Tolna megyébe, és kollégáimmal mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezek a projektek tovább tudjanak menni, és én úgy éreztem, hogy úgy érzem most is, hogy hát éppen ennek vetett gáncsot, vagy ezt akadályozta meg az, hogy már a napirend megszavazásánál levették a hetes napirendi pontot a közgyűlés tagjai, tehát nagy többséggel, 14-en voltunk, és ebből 11-en igennel szavaztak, tehát arra szavaztak, hogy ne is tárgyaljuk a hetes napirendi pontot. Ez nagyon jól mutatja igazából az utóbbi idők viszonyait. Tehát elég gyakran maradtam én az utóbbi időben magamra a közgyűlésben. Tehát ez azért is jó, ez a közgyűlési határozat, mert kimutatja azt az állapotot, amiben elég régóta voltam, és hát ha valaki kicsit jártas a politikában, akkor le tudja vonni a következtetést, hogy így sokáig nem lehet működni, hogy egymaga harcol mondjuk egy közgyűléssel, vagy egy egész frakcióval. Tehát én magam is beláttam, hogy ezt sokáig nem tudom csinálni, és előbb-utóbb meg kell hozzam azt a döntést, hogy akkor, mivel nincs bizalom irántam, nem harcolok tovább.
1: Orbán Attila 2014-től 2019-ig a Tolna vármegyei száraz település polgármestere volt. 2019-ben került be a Tolna vármegyei közgyűlésbe, rögtön az alelnöki pozícióba, majd 2024. októberében a KDNP színeiben került az elnöki székbe. Mindezzel egy időben 2014-től ezidáig a KDNP Tolna megyei szervezetének elnöke volt. Tisztségéről október 1-ével mondott le.
0: Heti körkép.
1: Kihelyezett szociális ügyfélfogadást tart a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal a város külső település részein októberben. A kezdeményezés célja, hogy a külterületen élők helyben és kényelmesen intézhessék a támogatási kérelmeiket, különösen most, hogy több szociális juttatás jelentkezési határideje is közeleg. A kihelyezett ügyfélfogadás először Cseresznyésben, az erdei iskolában lesz elérhető október 6-án 9 és 11 óra között. Másnap október 7-én ugyancsak reggel 9 és 11 óra között a Birítói faluházban várják majd az ügyfeleket. A rákövetkező héten, október 12-én a Gyapai faluház nyit ki 9 és 11 óra között, végül október 13-án 9 órától a Csámpai faluházban lesz lehetőség a személyes ügyintézésre. Az érdeklődők többek között a szociális tűzifa támogatásról és a nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványáról kaphatnak részletes tájékoztatást, valamint a szükséges igazolások megléte esetén a kérelmeket is benyújthatják. A hivatal dolgozói kérik a lakosokat, hogy a jogosultságot bizonyító okmányokat feltétlenül vigyék magukkal. Az ügyintézéshez elengedhetetlen a személyigazolvány, a lakcímkártya, a tajkártya, valamint az egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás. A nyugdíjasoktól az évelején kapott zöld színű értesítőt kérik, emellett a lakásfenntartási támogatás és a személydíj kedvezmény igényléséhez a vonatkozó számlalevelet is vinni kell.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti körkép.
1: Szerdán délelőtt Pakson az atomtéren várta a diákokat és szüleiket az a pályaválasztási roadshow, melynek házigazdája ezúttal a Tolna vármegyei szakképzési centrum Biritói első István szakképzőiskola volt. Az intézmény szinte összes szakmája kivonult a helyszínre, hogy bemutassák és megszerettessék a pályaválasztás előtt álló fiatalokkal fő profiljaikat. A szakma megbecsülése egyre nagyobb teret hódít, hangsúlyozta az első István szakképzőiskola igazgatója, Sárosdi Bernadett, aki Pálfi Katalin kolléganőnknek beszélt a részletekről.
2: Sárosdi Bernadett, a Paksi első István szakképzőiskola igazgató nője, a beszélgető partnerem, ugyanis itt az atomtéren most ért véget egy rendezvényetek. Mondanád nekem, illetve a Paks FM rádió hallgatóknak erről a rendezvényről pár mondatot? Ez már ugye sok éves hagyomány nálatok.
3: Természetesen, több éve már hagyománnyá vált, hogy itt szeptember, illetve október hónapokban a szakképzési centrum összes iskolája roadshow-kat szervez azokban a városokban, ahol az iskolák megtalálhatók. Ugye 6 városban van jelen a Tolna vármegyei szakképzési centrum, ebből az egyik város Paks. És itt mi vagyunk a házigazdák, az első István szakképzőiskola. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma kilátogatott ide, és megnézte a szakma kínálatunkat. Bízom benne, hogy tudtunk segíteni a pályaválasztás előtt álló diákoknak, és az aggódó szülőknek, hogy biztosan jó pályát választ-e majd a gyermekük. Minden iskolának az a célja, így elsősorban nekünk is, a Biritói iskolának, hogy az életre neveljük a gyermekeket, természetesen jobbnál jobb szakmakínálattal próbáljuk becsalogatni az iskolába a tanulókat. Az iskolákba felkészült oktatók és nagyon modern környezet várja a mai alfa és z-generációs tanulókat. A mi iskolánk gépészet ágazatba kínálja a szakmákat. A nyolcadikosoknak most hegesztő a gépészet ágazatot kínáljuk, mert a 9. évfolyamban csak ágazati képzést tanítunk, majd utána lehet szakmákat választani. Tehát mondjuk, aki a hegesztő szakma iránt érdeklődik, nálunk a helye. De ugyanígy ezt tudom mondani az építőipar szakmákra is. Ma már egyre kevesebben jelentkeznek 14 évesen az építőipari szakmákra. Aztán később 18-20 éves korban nagyon nagy az érdeklődés, mert mindenki rájön arra, hogy ezek olyan szakmák, ami nélkülözhetetlen a boldoguláshoz. Az építőipari szakmákba kínáljuk a festőmázoló, tapétázó, az ács, illetve a köműves szakmákat, és a kereskedelem ágazatba pedig a kereskedelmi értékesítőt. De mindenképpen kiemelném iskolánk rugalmas tanulási utak programjait, hiszen azokat a gyerekeket is szívesen fogadjuk, és felkészítjük a későbbi továbbtanulásra, illetve fejlesztjük a kompetenciáikat, akik valamilyen oknál fogva lemaradtak. Általános iskolát sikeresen elvégezte, tehát alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de még nem tudják, hogy merre tovább, azoknak az orientációs fejlesztő évfolyamunkat kínáljuk. Ez egy egyéves képzés, itt mindenféle ágazatba betekintést nyújtunk a tanulóknak, és kipróbálhatják magukat, és így sokkal tudatosabbá válik a szakma választásuk. De azokat a tanulókat is meg kell említeni, akik valamilyen oknál fogva már korábban lemaradtak. Betöltötték a 15. életévüket, de nem szereztek általános iskolai végzettséget. A dobbantó programba ezen tanulókat is várjuk. Igyekszünk őket felzárkóztatni kis csoportos foglalkozással, egyéni tanulási utak biztosításával, és a későbbiekben egy műhelyiskolai képzésbe való átléptetéssel, ahol egy részszakmát tudnak tanulni, mint például szakácssegéd, szobafestő vagy bolti előkészítő részszakmát, és amennyiben ezt a részszakmát sikeresen teljesítik és sikeres vizsgát tesznek, akkor alapfokú iskolai végzettséget biztosító igazolást tudunk nekik adni, ami ugye ilyenkor a legnagyobb vágyuk, indulhat útnak a jogosítvány megszerzése a fiataloknak.
1: Sárközi János, utolsó éves hallgató a Tolna vármegyei szakképzési centrum Biritói első István szakképzőiskolában, ahol gépész szakon hegesztést tanul.
4: Végzősök vagyunk, és igazából azért voltunk itt, hogy a többieket próbáljuk toborozni, hogy egyre többen jöjjenek hegesztőnek, meg ugye aki szereti csinálni, ezt csinálja.
2: Te miért ezt a szakmát választottad? Tehát mi az, ami téged ide vonzott ehhez a szakmához?
4: Hát igazából úgymond ilyen különleges, de egyben fura is, és hát leginkább ezért.
2: Végzős vagy, az könnyű volt, nehéz volt, hogy vetted az akadályokat, hogy érzed?
4: Hát igazából ehhez a szakmához nagyon nagy türelem kell. Vannak rossz napok, jó napok.
2: Melyik a kedvenc tantárgyad, melyik a kedvenc órád, amire mindig szívesen jársz?
4: Leginkább a matek. Ott sokszor aktív vagyok, meg próbálom mindig magam ahhoz tartani, hogy én többet jelentkezek az órán, és akkor minél több megoldást találjak ki, vagy mondjak.
2: Ezen a szakmai napon mivel próbáltátok megszerettetni a fiatalokkal ezt a szakmát? Mit hoztatok nekik?
4: Igazából a hegesztése kapcsolatosan ugye próbáltuk őket toborozni, hogy hát voltak ilyen anyacsavarok, meg anyák, azoknak kellett megtalálni a ráillő csavarjukat részből és alumíniumból is. Lehetett karkötőket csinálni, gyűrűket, vagy akármi ilyesmi ékszert csinálni.
2: Te most végzel, merre, hova, hogyan tovább? Van-e már a fejedbe valami elképzelés?
4: Még nincsen teljesen elképzelésem, de a jövőben vannak úgymond tervek, hogy külföldre, az a Svájcba vagy Németországba kimenni, mert ugye van benne ismerettségem is, dolgoznak kint, akik segítenének ebbe, hogy kiussak én is, és akkor ott hegesszek.
2: Úgy érzed, hogy itt Magyarországon, vagy akár Pakson is nem találnád meg a számításodat? Tudomásom szerint az erőműbe keresnek hegesztőket, főleg most itt a építkezésnél.
4: Igen, innen a gépszertől, mert ugye itt Gépszer Kft-nél vagyunk gyakorlaton, itt innentől tovább tudnánk menni például az erőműbe is hegeszteni, vagy akár a Gépszer Kft-nél maradni.
2: De ez téged nem vonz?
4: Igazából vonzani vonz, csak hát ugye az embernek azért csak jobb, hogyha jobban megfizetik ott kint azt a munkát.
1: A pályaválasztási roadshow Szekszárdról indult, majd Bonyhádon állomásozott. A szerdai paksi rendezvény után csütörtökön Dunaföldváron volt szakmai roadshow, majd jövő héten Tamásiba és Dombováron folytatja útját. Ismét tanulmányútra indult a Közép-Dunamenti Turisztikai Menedzsment Rendszer csapata, amelynek tagjai ezúttal Dunaföldvár turisztikai kínálatával és fejlesztési lehetőségeivel ismerkedtek meg közelebbről. A szakmai program célja az volt, hogy a térség települései közvetlenül egymástól tanulva, tapasztalatcserével és szorosabb együttműködéssel mozdítsák előre a régió turisztikai fejlődését. A helyszíni bejáráson és az egyeztetéseken a KDMFÜ Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Képviseletében Grónai Andrea ügyvezető is részt vett. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a helyi értékek közös feltárása és az összehangolt térségi hálózatépítés kulcsfontosságú Dunaföldvár és a teljes Közép-Dunamenti kistérség turisztikai vonzerejének növelésében.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Szeptember utolsó hétvégén rendezték meg a Dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sorra már hagyományos szüret ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a Máltai Szeretett Szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett. Jákli Viktorral, a szolgálat önkéntes csoportjának vezetőjével, Pálfi Katalin beszélgetett az eredményhirdetés után, már az üres bogrács mellett, ugyanis hamar elfogyott a finom szüreti étek.
2: A Máltai Szeretett Szolgálat csapata nyerte a szüret ízei főzőversenyt, elsők lettetek. Jákli Viktor, az akivel beszélgetek, aki a Máltai Szeretett Szolgálat önkéntes csoportjának a vezetője. Viktor, mit készítettetek? Mi volt a győztes étek?
3: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, és minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
2: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
3: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztást. Na, azért sok munka volt ez.
2: Minden évben szoktatok egyébként indulni?
3: Igen, születinapokon itt szoktunk lenni. Hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jó összeszokott csapaton, csak most idén nem volt a Klári néni, ő El Caminón volt. Most jött meg éjjel, úgyhogy rám hárult ez a feladat, most nekem kellett főzni.
2: De megérte, mert sikerült győztesként abszolválnotok ezt a mai napot.
3: Hát igen, és nem az, hogy első díjat kaptunk, hanem és oda jött az egyik barátom, azt mondja, hogy én oda raktam neki 4 körmöt a tányérjába, és még életében nem evett körmöt. Volt benne egy rendes kockahús is, de ő most életében először megette a körmöt, és még ilyen finomat életében nem evett. Na, ez volt az első díj.
1: Görög István minden alkalommal főz a szüreti napokon barátainak, a családnak. Már sokszor nyert a szüretízei főzőversenyen, ezúttal a 3. helyezett lett, de itt is hamar kiürült a kondér.
2: 8 csapat indult az idei szüretíze főzőversenyen, Dunaföldváron, a Szüreti Fesztiválon, és hát Görög Istvánnal már nem első alkalommal beszélgetek. Igaz, hogy most nem a győztes díjat vitt el, de én azt hiszem, hogy mindenféleképpen akik megkóstolták a te kakas pörköltedet, azok elégedettek lehettek, és nyilván te is, hogy sikerült az idei kakas pörkölted?
4: Hát az idén a kakas pörkölt szerintem nagyon jól sikerült, nagyon jó volt, mindenki elégedett volt, tehát a bográcsom 1 órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakas pörköltre, de mindenkinek ízlett, nagyon finom volt, és örülök, hogy 3. helyezést elértem.
2: Honnan szerezted be a kakast? Hajnalban még valahol kergetted?
4: Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki.
2: Te nagy gurmé vagy, tehát igazából szinte minden évbe indulsz. Mik voltak eddig, milyen jellegű ételeket készítettél? Mondtad a birka pörköltet, meg most ugye idén a kakas pörkölt. Ezen kívül volt más is már, ami így a tarsolyodban volt?
4: Nyertem marha pörkölttel is, marha lábszárral. Főztem már körömpörköltet is, tehát mindenféle kaját megfőztem végül is. Minden évben szinte valahol helyezett vagyok, de bármelyik pörköltet elkészítem, meg bármilyen kaját. De legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
1: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de voltak koncertek is, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában. A nap Szüreti utcabála zárul Dunaföldváron.
0: Heti körkép.
1: Szeptember 26-án jubileumi családi napot tartottak a Paksi Városi Múzeumban, ugyanis a Paksi Metszet 2016. szeptember 24-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Deákház múzeumá alakítása a város régi elképzelése volt, mely 2013-ban egy pályázat beadásával válhatott valósággá. Az új épületben 1000 négyzetméteren 4 kiállítási egységen keresztül ismerhetik meg a látogatók Paks helytörténeti örökségét. A Paksi metszet című kiállítás 4 különböző nézőpontból tárja fel a Pakson élt emberek történetét és emlékeit. A Paksi metszet 10. születésnapján volt a Duna, ami összeköt című alkotópályázat eredményhirdetése, de volt hagyományőrző vásári bábjáték és családi tárlatvezetések is. Természetesen nem maradhatott el a szülinapi torta sem. Fazekas Ferenc igazgató lelkesen beszélt a rendezvény sikeréről Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: 10 éves a Paksi metszet, ugye? Itt vagyunk a Városi Múzeumnak az udvarába, pontosabban a Paksi metszet udvarába, és hát hatalmas gyereksereg volt itt délelőtt, volt itt tortázás, rengeteg játék, meg hát minden, mint amit már ugye azért megszokhattunk a családi napjaitokon. Igazgató úr, beszélgető partnerem, akitől elsőként arról érdeklődnék, hogy mennyire elégedett a mai délelőttel.
5: Nagyon jól sikerült, úgy gondolom. Nagyon készültünk. A főszervező nevét azért hadároljuk el, Pekárik Nébakó Eszter múzeumpedagógus kollégina, és hát természetesen több mindenki segített, neki, de ő volt, aki koordinált az egészet. Nagyon örülök neki, mert megpróbáltuk ezt a jól bejáratott családi napot összekötni a születésnappal. Nagyon szép számban érkeztek, nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy élvezték a bábszínházat, ahogy a Forrester Gályosnál voltak, ahogy tele volt a múzeumpedagógiai foglalkoztató terem, és azt látni, hogy a múzeum ismét megtelt élettel. Ugye nekünk ez egy különleges alkalom, mert azért 10. születésnap azért múzeumok életében hozzáteszem azért, vagy kiállítások életében azért ez egy komoly dátum. Ott lehet látni, hogy mi történt, mert hova tartunk egyéb. Én azt gondolom, hogy kis túlzás nélkül azért beváltotta a reményeinket, és igazából ami számunkra nagyon fontos volt, hogy messzebe újra bevonzuk az embereket, újra megismertessük őket. A feladatok is többnyire ehhez kapcsolódtak, a témaválasztások is ezek voltak. Hiszen a metszet izgalmas, rengeteg rejtélye van, a kincskereső játék is azért volt meghirdetve, amit ugyanolyan élvezettel csináltak végig a gyerekek, és hát természetesen egy születésnapról azért nem hiányozhat torta. Fontosak, én úgy gondolom, ezek az alkalmak. Nagyon bízom benne, hogy a mai nap is jól mutatja azt, hogy a Paksi metszet, a Paksi Városi Múzeum egy nagyon fontos kulturális kötője, közösségi tere a városnak, és a város mondhatni szolgálja. Jó volt az például látni, hogy nemzetközi vált a családi nap, azért ezzel el kell büszkélkednem, mert nagyon sok kínai diák érkezett. Ha jól emlékszem, Budapestről, rajzpályázaton is nagyon sok nyertes volt. Nagyon szimbolás munkákat készítettek, ők családostól jelentek itt meg, úgyhogy ki is tágult ilyen szempontból a közönségünk, amit én különösen fontosnak tartok, mert a múzeumnak igenis a nemzetközi vizek irányába is egy kicsit néznie kell. Fontosak a testvérvárosi kapcsolatok, de hogyha ha nemzetközi közönséget tudunk megszólítani, akkor az külön öröm számunkra.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: A múzeumok őszi fesztiválja múlt pénteken este várta az Atomenergetikai Múzeumban az érdeklődőket. Egy rendkívül izgalmas nyomozás kíséretében különféle rejtélyeket ismerhettek meg a kilátogatók, és különös tárgyak és nyomok segítettek egyik állomásról a másikra jutni, mindezt tudósok segítségével. De kint volt az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság különleges tűzoltóautója is, mely az emelőkosarával közel 60 méter magasba emelte a bátor vállalkozó szelleműeket. Krizsán Árpád egy különleges fizikai kísérletet mutatott be, melyet nem csak a gyerekek, de a felnőttek is nagyon élveztek. Vince Bálint természetfotós pedig egy eddig soha nem látott izgalmas 2026-os fotósorozatot mutatott be. Pálfi Katalin az előadás után Vince Bálinttal beszélgetett.
2: Itt vagyunk a Paksi Atomenergetikai Múzeumban, a múzeumok éjszakáján, ahol egy nagyon érdekes előadást hallgattam végig Vince Bálint természetfotóstól, mégpedig az atomerőmű melegvizes és hidegvizes csatornájánál, illetve a fenékküszöb építésénél készített fotókból állított össze most itt egy sorozatot. Egy nagyon érdekes előadást láttunk, hallottunk tőled. Bálint, mesélj erről. A képeket hogy mind sikerült elkészítened? Itt az előadásban elmondtad, hogy hát aludni nem sokat aludtál itt az elmúlt hónapokban.
3: Igen, hát 12-én, augusztus 12-én megkezdődött konkrétan a művelet, de nem ez volt az előadás kezdete, hanem sokkal inkább 2026, azaz ez év január 1-től mai napig készített felvételek volt az előadás témája, és ami egységes volt benne, ahogy azt már elmondtad, maga az a helyszín, ahol most történetesen a fenékküszöb építés még mindig zajlik, és még fog is egy darabig zajlani. És én ezt gyakorlatilag 2012-én magát ezt a művelet sorba napi 16-20 órába végig ott voltam egyfolytában, és rögzítettem, de nem úgy, mint egy riport fotós, vagy egy dokumentatív fotós, hanem mint ugye alapvetően természetfotós vagyok, és ezért természetfotós szemével, illetve az ott alkalmazott esetleges fototechnikai trükkökkel bevetve, ez nem azt jelenti, hogy számítógépen, hanem igen, ott kint a helyszínen használtam olyan expozíciós, illetve szűrő, effektes megoldásokat, amivel megalkottam a képet. De előtte, január 1-től, mintha lehet, hogy a hetedik érzék, a megérzés, és ez volt az előadás elejének a témája, már elkezdtem azon a területen fotózni, és amiket fotóztam, azok elsősorban az ottani, a hideg-melegvizes csatorna környékbeli élővilágról szóltak. Ezek voltak emlősök, köztük a hód, az őz, a róka, nyest, a vaddisznó, illetve olyan madarak, amelyek nagyon-nagyon nagy számba ott megjelentek, akkor, amikor már majdnem minden blokk, hát gyakorlatilag a három blokk ugye leállt, és akkor egy olyan speciális, ugye mi úgy hívjuk Y csatornán, kiszáradt a víz, elfogyott a vízhozam miatt a víz, és az ott maradt, hátra maradt növényi maradékok, illetve tócsákban él, visszamaradt halakra a gázó madarak, illetve a ragadozó madarak megjelentek, és azokat fotóztam közben, meg folyamatosan az építés műveleteit.
1: Énekszó töltötte meg az Atomteret október 1-én a Zene Világnapja alkalmából. A ProArtis alapfokú művészeti iskola szervezésében és az intézmény citerásainak részvételével népdalok csendültek fel paksi iskolás gyermekek előadásában a téren. Gócán Gáborné Tünde állt Pálfi Katalin kolléganőnk mikrofonja elé.
2: Itt vagyunk az Atomtéren, ahol egy nagyon kellemes kis zenei produkciót hallhattunk, elég nagy tömeg gyűlt itt össze. Gócán Gáborné Tündével beszélgetek, ugyanis ő hozta itt össze az Atomtéren ezt a kis zenei összeállítást. Tünde, kiket sikerült ide invitálni, és milyen apropóból szerveztétek ezt?
4: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Az apropó az október 1 a Zenevilágnapja volt, és ez hát nekem köszönhető, nem annyira nekem köszönhető, hanem inkább azoknak a lelkes tömegeknek, akik itt most becsatlakoztak, tehát az ő aktivitásuknak. Nagyjából 4 éve volt már egyszer egy ilyen típusú akció, akkor nagyon örültünk, hogy a Covid-ból mindenki felszabadult, és végre vártuk azokat a megszólalási lehetőségeket, a legalább szabad téren együtt legyünk nagy tömegben. Most akkor ezt elevenítettük fel, és nem egészen azokkal a dalokkal készültünk, mint akkor, de hasonló ősi dallamokat hoztunk, válogattunk a népdalok világából. Akiket megszólítottunk, hogy jöjjenek mellénk, mármint hogy az alapötlet a ProArtis iskolából jött, és hogy kik jöjjenek mellénk, azok az általános iskolák voltak a városban alapvetően, mind a 4 általános iskolából, akik úgy érezték, hogy szívesen részt vállalnának benne, illetve még a gimnáziumból jött egy nagyobb adag csapat. És természetesen az egészet, mint akkor is a népzenészeink kísérték, akkor ugye több mindenféle hangszer volt, most citerások vannak, de a citerások szép számmal itt voltak. Énekelünk egyet így közösben. Azt hiszem, hogy jól sikerült.
1: Este ünnepi koncertet adtak a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola tanárai az Erzsébet nagyszálloda dísztermében, ahol vendégművészek és néhány tehetséges növendék is fellépett.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: Szeptember 26-án és 27-én rendezte meg az atomerőmű ESE az ESZI sportcsarnokban a 45. korosztályos atomkupát judó sportágban. A rangos hazai megmérettetésen az ország szinte összes egyesülete képviseltette magát, de érkeztek Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is. Szombaton az U15-ös korosztály országos bajnoksága, valamint az U11-U12 országos rangsor versenyre került sor. Vasárnap az U13 és az U18-as országos rangsor versenyt rendezték meg. Összesen közel 600 fiatal vívott küzdelmes csatát a tatamin. A házigazda ASE minden korosztályban képviseltette magát, és számos érmet is szereztek a paksi fiatalok. Vajna Csongor U18-ban a 73 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. Az ASE fiatal reménysége első éves ifiként érte el ezt a szép eredményt, amely az OB előtt nagyon jól felmérő volt számára is. Csongor kissé letörten nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőnknek, hiszen győztes állásából veszített a döntőben.
2: Nagyon szomorúan nyilatkozol itt nekem, úgy látom, nagyon csalódott vagy. Ma kikkel sikerült mérkőznöd, és mi okozza itt a csalódottságodat?
3: Sajnos az első két ellenfelemre már nem emlékszem pontosan. A harmadik küzdelemben az edzőstársammal küzdöttem, és a döntőben pedig egy domaszéki judóssal.
2: Mindegyik meccsedet nyerted, egyedül a döntőt veszítetted el?
3: Igen, az első két küzdelmemet dobás iponnal sikerült győznem. Majd a harmadik küzdelemben folytással győztem, és a döntőben pedig egy iponnal kaptam ki.
2: Hogy érzed a döntőben, mi az, ami miatt sikerült az ellenfelednek fölét kerekedni?
3: Hát én igazából úgy érzem, hogy vezetést tudtam szerezni, és volt egy kis szünet, és ott egy kicsit fejben egy picit összeestem, és szerintem az lehetett a probléma.
2: Egyébként mióta cságáncsozol, és miért ezt a sportágat választottad?
3: Hát, hogyha jól tudom, 9-10 éve zsúdózom. Hát igazából küzdő sportokat nagyon szeretem, és ez tetszik a legjobban.
2: Ez egy felkészítő verseny volt tulajdonképpen az országos bajnokságra. Hát akkor figyelj, levonod a konzekvenciákat, aztán bízunk benne, hogy az országos bajnokságon sikerül a dobogó legtetejére állnod. Gondolom ez a célod.
3: Igen, ez a célom, és remélem sikerülni fog.
2: Hát figyelj, sikeres kéthetes felkészülést kívánok akkor ehhez.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Heti körkép.
1: A Paksi ESE OB3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont, a budapesti Evo Pro ESE ellen 6-3-ra nyertek hazai pályán. A Paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péters Donát, Bukócki Bence, Lisztmájer Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. A teniszcsapat több éves szünet után verbúválódott újra. A fiatalok beépítése, megerősítése a cél a klubnál, hangsúlyozta Kenyeres Ádám, paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik. Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett vele.
4: Javában zajlik az OB3-as csapat bajnokság, tenisz sportágról beszélünk, ugyanis itt vagyunk kint a tenisz sporttelepen, ahol 6 pályán zajlanak a versenyek. Kenyeres Ádám, a Paksi ESE 1-es pályán játszó játékosa, már az egyénit letudta maga mögött, és hát maga biztosan nyert. Beszélgető partnerem Ádám, akitől elsőként arról érdeklődöm, hogy mintált össze idén a csapatotok, miket sikerült összeverbúválni. Ha jól tudom, volt pár év szünet, amikor a Paksi ESE nem indított csapatot az OB3-ban.
5: Igen, 3 év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Lisztmájer Tamás, a Paksi ESE egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek, így áll össze a csapatunk.
4: Milyen reményekkel vágtatok neki, milyen célokkal a bajnokságnak?
5: Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a Paksi ESE keretein belül teniszeznek, és úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportból 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
4: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a 3 fordulónak a küzdelme?
5: Egy meccset veszítettem el, 2 őszi és tavaszi

0: szezon alatt többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játék lehetőséget, ők tudjanak több meccset játszani.
1: Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek!
2: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig itt a Paks FM-en.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: mindjárt folytatjuk a Best of órával. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A fegyverkezés fokozása nem vezethet a feszültség csökkenéséhez, sem a tartós béke megteremtéséhez, jelentette ki Péter Pellegrini, szlovák köztársasági elnök az MTI beszámolója szerint. A szlovák államfő rámutatott, az Európai Unió védelmi és biztonsági stratégiáját alapjaiban kell újra gondolni, mivel a jelenlegi megközelítés önmagában nem garantálja a stabilitást. Pellegrini hangsúlyozta, a katonai kapacitások bővítése helyett a diplomáciai csatornák aktiválására, valamint a tárgyalásos rendezésre kell fektetni a hangsúlyt a nemzetközi konfliktusok kezelésében. Négy napos rendezvénysorozatot szervez a Tolna megyei kormányhivatal Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 13-án kedden állásbőrzét tartanak, ahol Tolna megyei munkáltatók személyesen várják az álláskeresőket és munkahelyváltókat. A helyszínen tanácsadást biztosítanak az önéletrajzírásról, a munkajogról és a külföldi munkavállalásról, valamint szimulált állásinterjúkon is részt lehet venni. Október 14-e és 16-a között a jövőt záloga pályaválasztási kiállítás következik. Az első napon a felsőoktatási és felnőtt képzési intézmények mutatkoznak be a végzős középiskolásoknak, míg 15-én és 16-án a középiskolák és gimnáziumok képzéseit, valamint egyes szakmákat ismerhetnek meg az általános iskolás diákok. Két új ingyenes csoportos foglalkozás sorozatot indít októberi időszakban a Paksi Egészségfejlesztési Iroda. A programok a szellemi frissesség megőrzését, valamint a mindennapi életben alkalmazható kommunikációs készségek fejlesztését szolgálják. Október 6-án indul el a szépkorúaknak szóló memória műhely, a 60 év felettieknek tervezett 8 alkalmas interaktív tanfolyam játékos és változatos feladatokon keresztül mozgatja meg a memóriát, a figyelmet, a nyelvi képességeket és a logikus gondolkodást. Másnap, október 7-én pedig egy 6 alkalmas asszertív kommunikációs tréning kezdődik. Ez a csoportos képzés azoknak nyújt segítséget, akik szeretnének határozottabban kiállni önmagukért, könnyebben mondanának nemet nehéz helyzetekben, és magabiztosabb megoldási technikákat keresnek a konfliktusok kezelésére. Mindkét képzés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A részletekről és a jelentkezési feltételekről a Paksi Egészségfejlesztési Iroda elérhetőségein tájékozott az érdeklődők. Idén is csatlakozott Paksváros önkormányzata a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, amely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok továbbtanulását támogatja. A támogatásra november 5-ig lehet jelentkezni. A pályázóknak az EPER Bursa online rendszerében kell regisztrálniuk és kitölteniük az adatlapot, majd a kinyomtatott és aláírt dokumentumot a kötelező mellékletekkel együtt a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtaniuk. A kérelmekről december 7-ig dönt az önkormányzat. A részletes kiírás és a bírálati szabályzat a paks.hu oldalon érhető el. További tájékoztatás pedig a polgármesteri hivatalban kérhető.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A bajnoki pihenő alatt is dolgoznak a Paksi FC sérült játékosainak visszatérésén, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Vujics Viktor rehabilitációs edző tájékoztatása szerint a 6 sérült közül Kinyik Ákos jár a legközelebb a visszatéréshez, ő keresztszalag műtétje után már a 3. hete edz a csapattal, és hétvégén már 90 percet játszott az NB3-ban. Bévárdi Zsombor és a csapatkapitány Böde Dániel felépülése is jó ütemben halad, a műtéteik után míg a combhajlító szakadás szenvedett Kuzma Hunor jövő héten kezdheti a futómunkát. A Kisvárda elleni meccsen megsérült Szabó János és Papp Kristóf esetében szerencsére csak kisebb izomsérülésről van szó, így ők a heteken belül visszatérhetnek az elitligás keretbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. A mai sztár vendégünk Olivia Newton-John, aki a

Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. És most következik a Pax FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. október 4-e vasárnap 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Helytörténeti klubot indít a Paksi Városi Múzeum, szüreti napot rendeztek Dunaföldváron, jól halad a PFC sérültjeinek felépülése, már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: Közösségi gyűjtéssel egybekötött helytörténeti klubot indít a Paksi Városi Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy közös beszélgetéseken és az emlékezet feltárásán keresztül közelebb hozza a lakossághoz Paks múltját és tárgyi emlékeit. A klub sorozat első alkalmát október 8-án csütörtökön délután 5 órai kezdettel rendezik meg a múzeum épületében. Az első összejövetel központi témája a szüret lesz. A szervezők nem csak azokat várják, akik szívesen hallgatnának történeteket a város szőlő és bortermelési hagyományairól, hanem azokat is, akik maguk is őriznek a témához kapcsolódó régi fényképeket, iratokat vagy családi dokumentumokat. A múzeum munkatársai a helyszínen digitális gyűjteményt is építenek, a résztvevők által behozott emlékeket beszkennelik és digitalizálják, így a tulajdonosoknak nem kell megválniuk a családi erekétől ahhoz, hogy azok összkincsé és a városi emlékezet részévé váljanak. Két új ingyenes csoportos foglalkozás sorozatot indít októberi időszakban a Paksi Egészségfejlesztési Iroda. A programok a szellemi frissesség megőrzését, valamint a mindennapi életben alkalmazható kommunikációs készségek fejlesztését szolgálják. Október 6-án indul el a szépkorúaknak szóló memória műhely, a 60 év felettieknek tervezett 8 alkalmas interaktív tanfolyam játékos és változatos feladatokon keresztül mozgatja meg a memóriát, a figyelmet, a nyelvi képességeket és a logikus gondolkodást. Másnap, október 7-én pedig egy 6 alkalmas asszertív kommunikációs tréning kezdődik. Ez a csoportos képzés azoknak nyújt segítséget, akik szeretnének határozottabban kiállni önmagukért, könnyebben mondanának nemet nehéz helyzetekben, és magabiztosabb megoldási technikákat keresnek a konfliktusok kezelésére. Mindkét képzés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A részletekről és a jelentkezési feltételekről a Paksi Egészségfejlesztési Iroda elérhetőségein tájékozódhatnak az érdeklődők. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a Dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüret ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban többek mellett hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a Máltai Szeretett Szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett, mely mellett Jákli Viktor a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kuktáskodott.
2: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
3: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
2: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na azért sok munka volt ez. Születi napokon itt szoktunk lenni, hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jól összeszokott csapaton.
1: Görög István minden alkalommal főz a születi napokon barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a szüretízei főzőversenyen, ezúttal a harmadik helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
4: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült, egy órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörkölttel. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, Valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörköltel is, marha lábszárral. Minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is. A legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
1: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de voltak koncertek is, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában. A nap szüreti utcabállal zárult végül Dunaföldváron.
0: Fox FM hírek.
1: Négy napos rendezvénysorozatot szervez a Tolna megyei kormányhivatal Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 13-án kedden állásbőrzét tartanak, ahol Tolna megyei munkáltatók személyesen várják az álláskeresőket és munkahelyváltókat. A helyszínen tanácsadást biztosítanak az önéletrajzírásról, a munkajogról és a külföldi munkavállalásról, valamint szimulált állásinterjúkon is részt lehet venni. Október 14-e és 16-a között a Jövőt Záloga pályaválasztási kiállítás következik. Az első napon a felsőoktatási és felnőtt képzési intézmények mutatkoznak be a végzős középiskolásoknak, míg 15-én és 16-án a középiskolák és gimnáziumok képzéseit, valamint egyes szakmákat ismerhetnek meg az általános iskolás diákok. Idén is csatlakozott Paksváros önkormányzata a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz, amely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok továbbtanulását támogatja. A támogatásra november 5-éig lehet jelentkezni. A pályázóknak az EPER Bursa online rendszerében kell regisztrálniuk és kitölteniük az adatlapot, majd a kinyomtatott és aláírt dokumentumot a kötelező mellékletekkel együtt a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtaniuk. A kérelmekről december 7-éig dönt az önkormányzat. A részletes kiírás és a bírálati szabályzat a paks.hu oldalon érhető el. További tájékoztatás pedig a polgármesteri hivatalban kérhető. A kortárs magyar irodalom egyik legsokoldalúbb és legmeghatározóbb alkotója, Spíró György látogat Paksra a jövő héten. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, műfordító és irodalomtörténész október 7-én szerdán délután 5 órától lesz a Pákulic István Városi Könyvtár vendége. Spíró György olyan nagy sikerű és jelentős regények, illetve drámák szerzője, mint az X-ek, a Fogság, a Padmaj vagy a Csirkefej. Műveiben kivételes történelmi érzékenységgel, metsző iróniával és mély emberismerettel ábrázolja az egyén és a társadalom közötti konfliktusokat. Pályafutását és életművét számos rangos elismeréssel méltatták már, köztük Déri Tibor díjjal és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjjal is. A szerda esti paksi író-olvasó találkozón Nagy Balázs könyvtárigazgató beszélget majd a vendéggel az életműről, az alkotói folyamatokról és az irodalom jelenlegi helyzetéről. A szervezők minden irodalom kedvelő érdeklődőt várnak a Városi Könyvtárba.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A bajnoki pihenő alatt is dolgoznak a Paksi FC sérült játékosainak visszatérésén, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Vujics Viktor rehabilitációs edző tájékoztatása szerint a 6 sérült közül Kinyik Ákos jár a legközelebb a visszatéréshez, ő keresztszalag műtétje után már a 3. hete edz a csapattal, és hétvégén már 90 percet játszott az NB3-ban. Bévárdi Zsombor és a csapatkapitány Böde Dániel felépülése is jó ütemben halad a műtéteik után, míg a combhajlító szakadást szenvedett Kuzma Hunor jövő héten kezdheti a futómunkát. A Kisvárda elleni meccsen megsérült Szabó János és Papp Kristóf esetében szerencsére csak kisebb izomsérülésről van szó, így ők a heteken belül visszatérhetnek az elitligás keretbe. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
6: Paks FM. Paks FM.

0: FM.
1: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Kaptál az életben olyan bátorítást, ami egy életen át elkísér?
3: Hát sokszor kaptam, sokszor nem kaptam.
4: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
3: Amikor én kicsi kislány voltam, akkor mindig én a rádió gyerekkorusába jártam, és ott azért, hát ugye a sztárok között voltam már, tehát engem vittek Amerikába, Japánba, Európába, akkor voltam 10-12 éves, 14-ig ott voltam. És akkor ott volt az a nagy, hogy mondjam, nagyon jól énekelsz, nagyon nem jó, ez így úgy. Szóval versenyezni kellett. Én már abban a korban megtanultam, hogy verseny van.
2: Mondtak mindenfélét, akkor ott is jót is, rosszat is mondtak?
3: Így van. Fúrás, faragás.
2: Tehát, hogy valaki ki akar túrni, arra mondod?
3: Persze.
2: Tehát lehet, hogy valaki azért mondott, vagy mondatott rosszat, hogy...
3: Persze.
2: Erre nem is gondoltam.
3: Bizony, sok ilyen volt. Elég, hál' Istennek úgy hozzászoktam, és nem izgat már annyira. Eleinte nagyon ki voltam borulva.
2: Hát
3: sírtam, zokogtam. Az anyu édes volt, az én édesanyám, aki mindig mondta, hogy te vagy a legszebb, pedig nagyon csúnya kislány voltam szerintem. Még fogszabályzom is volt, ami azt jelentette abba a korba, hogy ilyen vas borzadályokat tettek a számba, tehát én egy fél évig, és volt a nyálam mindenem.
2: De énekelni tudtál? Kijött a minden
3: betűt? Hát énekelni tudtam, de amikor fölvettek ugye a rádió gyerekkorosába, ott az édesanyám rám szólt, hogy Magdika a felvételén rám szólt, hogy ne énekelj jól, mert nem akarom, hogy ide járjál. De én oda akartam járni, úgyhogy fölvettek. Akkor mondt utána, és mindig mondta az édesanyám, hogy nem akarom, hogy énekesnő legyél, mert az nem egy szakma. Abból te hogy fogsz megélni, meg minden ilyesmit mondott.
2: Hát egy gyermek ez alapján, vagy egy fiatal felnőtt ez alapján hogy tudja eldönteni, hogy akkor most mit csináljak, hogy tényleg énekel? Hát úgy, az érzésed döntött?
3: Abszolút, igen.
2: Hogy közben mit éreztél?
3: Igen.
2: Hogy jól érezted magad?
3: Nagyon miközben. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell.
1: Ez a Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Box FM. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kozma Orsi, énekesnő.
2: Több embertől kaptam bátorítást. Egyrészt a nagymamámtól. Ő volt az az ember, aki elindított a zene felé, a versek felé. Kicsit a színpad felé is, bár ő nem szerette volna, hogy művészpályára menjek, mert hogy az egy lánynak, egy nőnek ez egy nagyon nehéz feladat, és ő féltett ettől, hogy nem tudnék megbirkózni ezzel a feladattal. De hát aztán végül is valahogy a művészpálya felé keveredtem.
3: Birkózol, de hogyan bátorított? Miket mondott ő?
2: Igazából nem is mondott, hanem a tetteivel, a finom mozdulataival bátorított. Tehát a maga módján mondta, akkor ezt hallgass meg, akkor ezt a verset ajánlom a figyelmedbe. Szóval ő így nagyon finoman próbált elegetni, ugyanakkor meg rengeteg kétség, meg szorongás volt benne, hogy mi van, hogyha elbukom.
3: Olyan jut eszedbe, amikor valaki nagyon-nagyon le akart beszélni valamiről? Jaj, ne, Orsi, azt ne, csak azt
2: hát persze,
3: ne.
2: Az anyukám.
3: És miről?
2: Hát arról, hogy énekesnő legyek, hogy színésznő legyek. Tehát, hogy ugye én a nagymamámmal meg az anyukámmal nőttem fel, és hát két ellentétes pólus. Az egyik azt mondta, hogy ne csináld, a másik nem mondta, hogy ne csináljam, hanem finoman, szelíden támogatott, de nyilván nem akart anyukámmal ellenszegülni. Tehát én így két örlődő nő között nőttem fel.
3: És lehet, hogy tulajdonképpen az még szinte egy erőt is adott, hogy az egyik oldalon mondták, hogy nem, azt ne, azt ne, és hogy majd én azt tudom. Szerű érzés?
2: Hát volt bennem ilyen is, de hát mérleg vagyok, tehát nagyon-nagyon sokat mérlegelek, és na, hogy tényleg jó volt, meg nyilván úgy járok fel a színpadra, hogy ide nekem az oroszlánt is, de utána, amikor lejövök a színpadról, nagyon-nagyon sokáig volt egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy azonnal elkezdtem agyalni, hogy mi volt rossz, mit kellett volna máshogy csinálnom, miért ezt csináltam, hogy jó, azért volt egy-két jó pillanatom is, de szóval ez ilyen már-már egy kicsit ilyen önbántó módon próbáltam magamat így kielemezni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Max FM.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
3: A bátorítás át tud billeni egy, ha nem jó kezeljük, akkor egy ilyen elhiszem, hogy én aztán tényleg olyan szuper vagyok.
4: De ezt gyermekkorban is megvizsgálhatjuk, hogy azt mondod, elhiszem, hogy én olyan vagyok. És az milyen jó, hogy kisgyermekként kaptál ilyet, hogy mondjuk gyerek vagy, pici gyerek, azt mondja édesapád mondjuk, hogy ez az, fiam, ez az. És akkor te elhiszed, hogy igen.
3: Nagy szükség van a gyerekeknek a bátorításra kiskorukban, ez tiszta sor. Sőt, én a saját kislányunkat is úgy nevelem, hogy próbálom őt biztatni, buzdítani, de mondom, a bátorítás nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát az, hogy biztatod valamire folyamatosan a gyereket, fölemeled egy szintre, elhiteted vele, hogy ezt te vagy, és aztán amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerülésről megpróbál úgy reagálni, hogy engem arra bátorítottak, hogy, de közben az élethelyzet teljesen más, szóval nem akkor túl mély, meg túl okos lenni.
4: Nyugodtan, de lehet, hogy akkor is pont amiatt a bátorítás miatt át tud lépni egy olyan akadályon, és nem, mondd, hogyha nem, amin egyébként mások nem tudnának átlépni, mert más nem hiszi el, de ő pedig érzi, hogy apa is mondta, át tudunk menni, és tényleg át.
3: Igen, csak veszélyes játék, hogy apa mondta, igen. De hogy és a valóságban meg tudja csinálni. Tehát ezért ez nem játék, de ha már bátorítás, az abszolút bátorítás, amit pedig az igéből kapunk, tehát én keresztény
4: már
3: emberként.
4: A Bibliából,
3: úgy az írott igéből, és nekem van egy üzenet, az igé, hogy ne félj, csak higgy.
4: Bátorít.
3: És azt hiszem, hogy ennél nagyobb bátorítást nem nagyon lehet elképzelni. Ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.
5: Paks FM.

0: Paksefem. Összeköt.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de
3: igen,
2: semmilyen meghatározó bátorítás nem volt?
3: Hát...
4: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Biztos emlékeznél rá hirtelen, igen, hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
3: Igen.
2: Hát, lehet, hogy nem volt.
3: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
2: Na hát.
3: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, én nem tudom, én úgy érzem.
4: Kozma Orsi, énekesnő.
5: Most a Dés Andris jut az eszembe, amikor ugye Dés Lászlónak a fia, kiváló zenész, ütőhangszeres barátomnak is mondhatom, ő volt az egyike azoknak, akik azt mondták, hogy foglalkozzak jazzzel, és bátorítottak, és mondták, hogy jól áll nekem, és hogy talán van ezen a úton is valami keresnivalom. De olyan igazi bátorító szó talán, tehát ilyen útravalót sajnos nem kaptam senkitől.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Paksefem. Összeköt.

0: FM.
1: Paks FM.
2: A Sztárportré most folytatódik.
3: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor?
4: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
3: neked?
4: Abszolút, tehát ugye elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, na, tehát zűrös a családi háttér.
5: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
4: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát bíztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltam zűrök, családi és a többi.
3: Egy testvér?
4: Kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
3: Jól vannak egyébként ők is, tehát ti így hárman testvérek?
4: Persze, kimondotta jó. Kimondotta
3: és egymást például tudtátok bántorítani?
4: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, és azt hiszem, ez fontos.
3: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
6: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
5: Kozma Orsi, énekesnő.
6: Próbálok, jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon, hát felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke van felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.

0: Rocks FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Koltai Róbert, színművész.
3: A humor az mindig ott volt a moccanásaiban apukámnak. Anyukám szemében meg mindig ott volt a ragyogás, az imádat. Hát apukám felé. De abból nekem is bőve jutott. Az, hogy valakinek van humorérzéke, és ezt jól tudja használni jó pillanatokban, az egy áldás, ha egy családfőről van szó, akinek szigorúnak is kellett lenni, hiszen nehéz kor volt az 50-es évek. Meg hát igazából, ha az én dátumom, a születési dátumomat nézzük, a 43, az meg katasztrofálisan nehéz volt ismert okok miatt. És hogyha ennek ellenére a családi légkör olyan tudott lenni, hogy szeretettel, odafigyeléssel, keménységgel, ha kellett, és humorral föloldva a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy nekem ez egy lottó ötös volt. A pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. És azért elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és azt fél év hiány majdnem befejeztem. Már csak fél év hiányzott volna, de az utolsó fél év felsőfokú tanintézményekben háromból meg lehet bukni. Úgyhogy lehet utóvizsgázni. Sőt, a negyedik alkalom, már nem tudom, melyik volt a negyedik, de abból is meghúztak. És akkor azt hittem, mert nagyon ki volt borulva apukám, és akkor azt hittem, hogy világgá megyek, és azt mondta akkor, hogy na jó, gondolkoztam a dolgon, úgy döntöttem, hogy most elmész egy pár hónapra dolgozni, és aztán újból megpróbálhatod a színművészetit. Szóval édesapám mély átélő érzéssel és okosan arra biztatott, hogy ne adjam föl a színészetet.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
0: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: slágereivel. Dogsefem. Összeköt.
1: Reklám.
2: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna

0: közlekedésben garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyors étterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks fő utcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20 456 66 95-ös telefonszámot.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A fegyverkezés fokozása nem vezethet a feszültség csökkenéséhez, sem a tartós béke megteremtéséhez, jelentette ki Péter Pellegrini, szlovák köztársasági elnök az MTI beszámolója szerint. A szlovák államfő rámutatott, az Európai Unió védelmi és biztonsági stratégiáját alapjaiban kell újra gondolni, mivel a jelenlegi megközelítés önmagában nem garantálja a stabilitást. Pellegrini hangsúlyozta, a katonai kapacitások bővítése helyett a diplomáciai csatornák aktiválására, valamint a tárgyalásos rendezésre kell fektetni a hangsúlyt a nemzetközi konfliktusok kezelésében. Két új ingyenes csoportos foglalkozás sorozatot indít októberi időszakban a Paksi Egészségfejlesztési Iroda. A programok a szellemi frissesség megőrzését, valamint a mindennapi életben alkalmazható kommunikációs készségek fejlesztését szolgálják. Október 6-án indul el a szépkorúaknak szóló memória műhely. A 60 év felettieknek tervezett 8 alkalmas interaktív tanfolyam játékos és változatos feladatokon keresztül mozgatja meg a memóriát, a figyelmet, a nyelvi képességeket és a logikus gondolkodást. Másnap, október 7-én pedig egy 6 alkalmas asszertív kommunikációs tréning kezdődik. Ez a csoportos képzés azoknak nyújt segítséget, akik szeretnének határozottabban kiállni önmagukért, könnyebben mondanának nemet nehéz helyzetekben, és magabiztosabb megoldási technikákat keresnek a konfliktusok kezelésére. Mindkét képzés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A részletekről és a jelentkezési feltételekről a Paksi Egészségfejlesztési Iroda elérhetőségein tájékozódhat az érdeklődők. Közösségi gyűjtéssel egybekötött helytörténeti klubot indít a Paksi Városi Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy közös beszélgetéseken és az emlékezet feltárásán keresztül közelebb hozza a lakossághoz Paks múltját és tárgyi emlékeit. A klub sorozat első alkalmát október 8-án csütörtökön délután 5 órai kezdettel rendezik meg a múzeum épületében. Az első összejövetel központi témája a szüret lesz. A szervezők nem csak azokat várják, akik szívesen hallgatnának történeteket a város szőlő és bortermelési hagyományairól, hanem azokat is, akik maguk is őriznek a témához kapcsolódó régi fényképeket, iratokat vagy családi dokumentumokat. A múzeum munkatársai a helyszínen digitális gyűjteményt is építenek, a résztvevők által behozott emlékeket beszkennelik és digitalizálják, így a tulajdonosoknak nem kell megválniuk a családi erekétől ahhoz, hogy azok összkincsé és a városi emlékezet részévé váljanak.
4: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: A bajnoki pihenő alatt is dolgoznak a Paksi FC sérült játékosainak visszatérésén, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Vujics Viktor rehabilitációs edző tájékoztatása szerint a 6 sérült közül Kinyik Ákos jár a legközelebb a visszatéréshez, ő keresztszalag műtétje után már a 3. hete edz a csapattal, és hétvégén már 90 percet játszott az NB3-ban. Bévárdi Zsombor és a csapatkapitány Böde Dániel felépülése is jó ütemben halad a műtéteik után, míg a combhajlító szakadást szenvedett Kuzma Hunor jövő héten kezdheti a futómunkát. A Kisvárda elleni meccsen megsérült Szabó János és Papp Kristóf esetében szerencsére csak kisebb izomsérülésről van szó, így ők a heteken belül visszatérhetnek az elitligás keretbe.
6: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

Jó elkúrító szólt a Faces, és most megkezdjük 2 óra után ezt az órát is. Egészen este addig én hozom itt a 96.3-on a jó slágereket és az érdekességeket. Zenébe menjünk is, jön Kamrattól a Be Mine.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó

Morjonszor szólt a fél lábbal. Kezdik egy egészen friss magyar tudományos hírrel most. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói nemzetközi kollégákkal együtt olyan útmutatót dolgoztak ki, amely a mesterséges szövetszerű modellek, vagyis az úgynevezett organionok következő generációjának fejlesztését segítheti. A munka a rangos Nature Reviews Molecular Cells Biology folyóiratban jelent meg. Ez az apró laboratóriumban növesztett sejtszerkezet bizonyos szempontból valódi emberi szervek működését képesek után. Ez azért fontos, mert segítségükkel betegségeket lehet vizsgálni, gyógyszereket lehet tesztelni, és hosszabb távon csökkenthető lehet az állatkísérletek szerepe is. A magyar kutatók most azt próbálták rendszerbe foglalni, hogy lehet ezeket a modelleket pontosabbá és egymással jobban összehasonlíthatóvá tenni. Szóval egészen friss példa arra, hogy magyar kutatók olyan területeken dolgoznak, amely a jövő gyógyszerfejlesztését is alakíthatja. Zenében mi most jöjjön Éloktól a Deep Down.

0: I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo to Salt, Good For You. A héten újabb négy fő személyzet indult a nemzetközi űrállomással, a SpaceX Crew Dragon űrhajójával. A Crew 13. október 1-én startolt Floridából, az utazás pedig körülbelül 8 órát vett igényben. A legénységben amerikai, kanadai és orosz űrhajós is van. Odafent többek között azt vizsgálják majd, hogyan változik az emberi szervezet a tartós súlytalanságban, például hogyan működik a vérkeringés és a véralvadás, és érdekes belegondolni, miközben egy Budapest-New York repülőút is nagyjából 9 óra lehet, ezek az űrhajósok ennél rövidebb idő alatt eljutottak a föld körüli keringő űrállomásra. Mondjuk az úti cél egy kicsit magasabban van.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks főutcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Millás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Erdőbényén tart kihelyezett kormányülést a kabinet, ahol a jövő évi költségvetés és a gazdasági kérdések mellett a készülő klímatörvény tervezete is napirendre került, írja az MTI. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter beszámolója szerint a jogszabály előkészítése során bevonták a civil szervezeteket, a társadalmi egyeztetés folyamata pedig már szeptemberben lezárult. A miniszter kiemelte, az aszály és a vízhiány következményei azonnali cselekvés sürgetnek, ezért a készülő törvényben prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megőrzését, valamint a természetes élőhelyek és tájak hatékony védelmét és helyreállítását. A klímatörvény a hazai környezetvédelem alapdokumentuma lesz, amelyet a tervek szerint még az idei évben benyújtanak az országgyűlésnek. Négy napos rendezvénysorozatot szervez a Tolna megyei kormányhivatal Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 13-án kedden állásbőrzét tartanak, ahol Tolna megyei munkáltatók személyesen várják az álláskeresőket és munkahelyváltókat. A helyszínen tanácsadást biztosítanak az önéletrajzírásról, a munkajogról és a külföldi munkavállalásról, valamint szimulált állásinterjúkon is részt lehet venni. Október 14-e és 16-a között a Jövőt záloga pályaválasztási kiállítás következik. Az első napon a felsőoktatási és felnőtt képzési intézmények mutatkoznak be a végzős középiskolásoknak, míg 15-én és 16-án a középiskolák és gimnáziumok képzéseit, valamint egyes szakmákat ismerhetnek meg az általános iskolás diákok. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a Dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüret ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban többek mellett hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a Máltai Szeretett Szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett, mely mellett Jákli Viktor a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kuktáskodott.
3: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
4: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
3: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na azért sok munka volt ez. Születi napokon itt szoktunk lenni, hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jól összeszokott csapaton.
2: Görög István minden alkalommal főz a születi napokon barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a születízei főzőversenyen, ezúttal a harmadik helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
5: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült. Egy órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörköltre. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, Valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörkölttel is, marha lábszárral. Minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is. A legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
2: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de voltak koncertek is, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában. A nap szüreti utcabállal zárult végül Dunaföldváron.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb

Anderson kezdte meg a 3 órát, az Alibi szólt. Ebben az órában pedig megyünk tovább, hozok program lehetőséget a következő hétre. Maradjatok velem, zenében pedig jön Morandi-tól a Miss Kelly. Itt lesz velünk a BSV és a Martin Garrix feldolgozásban Carolina Liar-től a Smile.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Október 7-én Szekszárdon lesz színház, Álmaink Angliája, majdnem. Nincs a kilakik itt, a Bánfalvi Stúdió legújabb vígjátéka szerdán 19 órától a Babics Mely Kulturális Központ színház termében tekinthető meg. Október 8-án Kalocsán lesz előadás, országos könyvtári napok. Mondd apa, zenés irodalmi est, előadó Krausz Gergő és Rába Közi Gergő, színművészek. Csütörtökön 17 órától a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár Kamara termében. Október 9-én Tónán lesz koncert, úgy szeretném meghálálni Kovács Kati és a zenekar nagy koncert. Tónán, Lovardában, Művelődési Központ és Könyvtárban 19 órától pénteken tekinthető meg. Október 10-én stand-up fellépés lesz Tónán, a digitális ninja Aranyosi Péter önálló estje. Október 10-én Bölcskén jön a falunap, 10 órától kezdődnek a programok és egészen 21.30-ig még csak a diszkó kezdődik meg. Október 11-én pénteken színház lesz Pakson, Lengyel Tamás egy személyes vígjátéka, Segítség, építkezem a Csengéd Énes Kulturális Központ színház termében október 11-én 19 órától. Szekszárdon a Babics Mely Kulturális Központban október 15-én 17.30-tól kiállítás nyílik meg, Bakó Jenő fotóriporter, Szavak nélkül című életmű kiállításának ünnepélyes megnyitója. Október 18-án Szekszárdon koncert lesz, Kicsi Gesztenye Klub bemutatja a csodálatos emlékeink. Jubileumű előadás sorozat Szekszárdon október 18-án.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: A Temper City-től szólt a Self-Aware. A grafint évekkel ezelőtt csodaanyagként emlegették, mindössze egyetlen atomvastagságú szénrétegről beszélünk, amely rendkívül erős, könnyű és kiválóan vezeti az elektromosságot. Most André Geim, Nobel-díjas fizikus arról beszélt, hogy a grafén fejlődése egyfajta második forradalomhoz vezethet, mert egyre több gyakorlat használására jelenik meg. Felhasználható lehet például új elektronikai eszközökben, érzékelőkben, energiában, tárolásban és különösen kompozív anyagokban. Azért érdekes a történet, mert amikor 2004-ben először izolálták, az egyik módszerhez gyakorlatilag egyszerű ragasztószallagot használtak, vagyis néha egy Nobel-díjas technológia története egészen hétköznapi eszközökkel kezdődik.
1: És most! Will it be kicks in? Justin Bieber. Hey, I'm a dog. Chainsmokers. Ariana Grande. És most vissza.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Aksefem slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks főutcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ketté vált a hazai szálláspiac idén, miközben a magyarországi szállodák vendégforgalma növekedett, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek, derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzéséből. 2026 első 8 hónapjában a szállodai vendégészakák száma 3,7%-kal 16,7 millióra nőtt, a nyári főszezonban pedig 3,1%-os bővülést regisztráltak. Ezzel szemben a magán és egyéb szálláshelyeken a nyár folyamán mintegy 10%-kal csökkent a forgalom. A szövetség rámutatott, az erősebb forint árfolyam miatt az euróban elért áremelkedések ellenére a szállodák forintban számolt átlagárai és szoba árbevételei mérséklődtek. Az MTI-nek küldött elemzés szerint a turisztikai szektor jövőbeli teljesítménye szempontjából kiemelten fontos lesz a nemzetközi marketing tevékenység megerősítése. Közösségi gyűjtéssel egybekötött helytörténeti klubot indít a Paksi Városi Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy közös beszélgetéseken és az emlékezet feltárásán keresztül közelebb hozza a lakossághoz Paks múltját és tárgyi emlékeit. A klub sorozat első alkalmát október 8-án csütörtökön délután 5 órai kezdettel rendezik meg a múzeum épületében. Az első összejövetel központi témája a szüret lesz. A szervezők nem csak azokat várják, akik szívesen hallgatnának történeteket a város szőlő és bortermelési hagyományairól, hanem azokat is, akik maguk is őriznek a témához kapcsolódó régi fényképeket, iratokat vagy családi dokumentumokat. A múzeum munkatársai a helyszínen digitális gyűjteményt is építenek, a résztvevők által behozott emlékeket beszkennelik és digitalizálják, így a tulajdonosoknak nem kell megválniuk a családi erekétől ahhoz, hogy azok összkincsé és a városi emlékezet részévé váljanak. Idén is csatlakozott Paksváros önkormányzata a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz, amely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok továbbtanulását támogatja. A támogatásra november 5-éig lehet jelentkezni. A pályázóknak az EPER Bursa online rendszerében kell regisztrálniuk és kitölteniük az adatlapot, majd a kinyomtatott és aláírt dokumentumot a kötelező mellékletekkel együtt a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtaniuk. A kérelmekről december 7-éig dönt az önkormányzat. A részletes kiírás és a bírálati szabályzat a paks.hu oldalon érhető el. További tájékoztatás pedig a polgármesteri hivatalban kérhető.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: A bajnoki pihenő alatt is dolgoznak a Paksi FC sérült játékosainak visszatérésén, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Vujic Viktor rehabilitációs edző tájékoztatása szerint a 6 sérült közül Kinyik Ákos jár a legközelebb a visszatéréshez, ő keresztszalag műtétje után már a 3. hete edz a csapattal, és hétvégén már 90 percet játszott az NB3-ban. Bévárdi Zsombor és a csapatkapitány Böde Dániel felépülése is jó ütemben halad, a műtéteik után, míg a combhajlító szakadást szenvedett Kuzma Hunor jövő héten kezdheti a futómunkát. A Kisvárda elleni meccsen megsérült Szabó János és Papp Kristóf esetében szerencsére csak kisebb izomsérülésről van szó, így ők a heteken belül visszatérhetnek az elitligás keretbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Alex Kenji-től szólt a Bumble, így 4 óra után folytatjuk a Paks FM-en, a jó hangulat továbbra is garantált, maradjatok velem, hozok még érdekességet, mint például a robotikára térünk rá, és a zenében sem marad el a jó hangulat, David Guetta hozza nekünk a Light-ot.

A héten egy nagy üzlet történt a mesterséges intelligencia világában. Az IMD 8,2 milliárd dolláros üzletben megszerzi a World Labs nevű AI céget. És itt jön az érdekes rész, a World Labs úgynevezett World modellekben, vagyis világmodellekben dolgozik. Ezek a mesterséges intelligencia rendszerek nem csak szöveget vagy képet készítenek, hanem háromdimenziós környezeteket próbálnak megérteni és szimulálni. Ennek például a robotikában lehet hatalmas jelentősége. Egy robot ugyanis egy virtuális környezetben gyakorolhatja, hogyan fogjon meg egy tárgyat, kerülje ki az akadályokat, vagy mozogjon egy gyárban, még mielőtt a való világban kipróbálnánk. Vagyis a robotok jövőbeli iskolája lehet, hogy részben egy mesterségesen létrehozott virtuális

0: Most például is Anna Maritól szólt a Friends, és egy kicsit beszéljünk az időjárásról is, egy nagyon aktuális hazai érdekesség, miközben október van, a következő napok időjárása inkább idézi a szeptember elejét. A Hungaronet elemzése szerint szeptemberben sok helyen 30 és 60 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. Az elmúlt időszak felhalmozódott csapadékhiányok miatt pedig az ország jelentős részén már 130-170 mm. Egyes területeken ennél is nagyobb. A mélyebb talajrétegek sokfelé nagyon szárazak, és október első hetében sem várható jelentős csapadék. Eközben a napok folyamán még mindig 20 fok fölé, több helyen akár 25 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, vagyis most tényleg furcsa őszünk van, reggel pulóver, délután pedig majdnem rövid nadrág, de a következő órában még hozok pontos időjárás jelentést a következő napokra.
1: Mindjárt folytatjuk!
2: Gasman.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Oly, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Will it be kicks in? Justin Bieber. Hey, I'm Adele. Chainsmokers. Ariana Grande. És most vissza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás.

0: kimennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat!
0: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
0: PT Autó Kozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A fegyverkezés fokozása nem vezethet a feszültség csökkenéséhez, sem a tartós béke megteremtéséhez, jelentette ki Péter Pellegrini, szlovák köztársasági elnök az MTI beszámolója szerint. A szlovák államfő rámutatott, az Európai Unió védelmi és biztonsági stratégiáját alapjaiban kell újra gondolni, mivel a jelenlegi megközelítés önmagában nem garantálja a stabilitást. Pellegrini hangsúlyozta, a katonai kapacitások bővítése helyett a diplomáciai csatornák aktiválására, valamint a tárgyalásos rendezésre kell fektetni a hangsúlyt a nemzetközi konfliktusok kezelésében. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt, közölte az MSZP az MTI-vel. Az online lebonyolított szavazáson Komjáti a voksok több mint 73%-át szerezte meg Lovasi Gáborral szemben. A pártelnök megbízatása 2028-ig szól, míg az MSZP országos vezetésének többi tagját a párt október 17-i tisztújító kongresszusán választják meg. Négy napos rendezvénysorozatot szervez a Tolna megyei kormányhivatal Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 13-án kedden állásbőrzét tartanak, ahol Tolna megyei munkáltatók személyesen várják az álláskeresőket és munkahelyváltókat. A helyszínen tanácsadást biztosítanak az önéletrajzírásról, a munkajogról és a külföldi munkavállalásról, valamint szimulált állásinterjúkon is részt lehet venni. Október 14-e és 16-a között a jövőt záloga pályaválasztási kiállítás következik. Az első napon a felsőoktatási és felnőtt képzési intézmények mutatkoznak be a végzős középiskolásoknak, míg 15-én és 16-án a középiskolák és gimnáziumok képzéseit, valamint egyes szakmákat ismerhetnek meg az általános iskolás diákok. Két új ingyenes csoportos foglalkozás sorozatot indít októberi időszakban a Paksi Egészségfejlesztési Iroda. A programok a szellemi frissesség megőrzését, valamint a mindennapi életben alkalmazható kommunikációs készségek fejlesztését szolgálják. Október 6-án indul el a szépkorúaknak szóló memória műhely, a 60 év felettieknek tervezett 8 alkalmas interaktív tanfolyam játékos és változatos feladatokon keresztül mozgatja meg a memóriát, a figyelmet, a nyelvi képességeket és a logikus gondolkodást. Másnap, október 7-én pedig egy 6 alkalmas asszertív kommunikációs tréning kezdődik. Ez a csoportos képzés azoknak nyújt segítséget, akik szeretnének határozottabban kiállni önmagukért, könnyebben mondanának nemet nehéz helyzetekben, és magabiztosabb megoldási technikákat keresnek a konfliktusok kezelésére. Mindkét képzés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A részletekről és a jelentkezési feltételekről a Paksi Egészségfejlesztési Iroda elérhetőségein tájékozódhatnak az érdeklődők.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: A bajnoki pihenő alatt is dolgoznak a Paksi FC sérült játékosainak visszatérésén, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Vujics Viktor rehabilitációs edző tájékoztatása szerint a 6 sérült közül Kinyik Ákos jár a legközelebb a visszatéréshez, ő keresztszalag műtétje után már a 3. hete edz a csapattal, és hétvégén már 90 percet játszott az NB3-ban. Bévárdi Zsombor és a csapatkapitány Böde Dániel felépülése is jó ütemben halad a műtéteik után, míg a combhajlító szakadás szenvedett Kuzma Hunor jövő héten kezdheti a futómunkát. A Kisvárda elleni meccsen megsérült Szabó János és Pap Kristóf esetében szerencsére csak kisebb izomsérülésről van szó, így ők a heteken belül visszatérhetnek az elitligás keretbe.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Eminem kezdte meg az 5 órát és a Houdini. Ebben az órában folytatjuk, hozok időjárás jelentést, és van nekünk egy világnapunk is. Az sem maradhat el, hiszen mindig hozok valamilyen érdekes napot. Zenében megyünk tovább, itt lesz velünk a TNT, Don Toliver és a Purple Disco Machine és a következő percekben, de elsősorban szóljunk Kygo-tól a Save My Love.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Hétfőn többnyire napos, fátyol, felhős és száraz idő várható. Hajnalban országosan 0 és 12 fok, délután nagyjából 18 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az északi a szél helyenként megélénkülhet. Kedden sem érkezik igazán az ősz. Hajnalban körülbelül 1 és 12 fok, délután pedig 21 és 25 fok várható. Továbbra is alapvetően száraz idővel. Vagyis a hét elején tovább folytatódik a vénasszonyok nyara, a reggelek már hűvösek lesznek, délutánra viszont sok helyen ismét 20 fok fölé melegszik a levegő. Réteges öltözködés lesz a nyerő, reggel kabát, délután pedig jó eséllyel már kézben visszük.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb

Medúzától Becky Hilltől és a Good Boys So Soul-tól Lose Control. Most pedig az elmaradhatatlan világnapunk, október 4-e az állatok világnapja. A dátum Assisi Szent Ferenc emléknapjához kapcsolódik, akit az állatok és a természet védőszentjeként is tisztelnek. De egy érdekesebb mai kapcsolódás, az állatok viselkedését ma már mesterséges intelligenciával is kutatják. Kamerák és gépi tanulás segítségével például automatikusan felismerhető, hogyan mozognak, kommunikálnak vagy változtatják meg a viselkedésüket az állatok, vagyis az állatvédelem ma már nem csak menhelyeket és természetvédelmet jelent, egyre több high-tech eszköz is segít a kutatóknak. Úgyhogy ma természetesen járhat egy extra jutalomfalat a házi kedvenceknek is az Állatok Világnapja alkalmából.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

lehet a tél. Nem kell más vígasz, Ákos zárja ezzel a slágerével az 5 órát. Így el is búcsúzom, a következő órákban pedig jönnek a Paks FM slágerek. Mindenkinek szép vasárnap estét kívánok, és jó rádiózást. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Erdőbényén tart kihelyezett

0: kormányülést a kabinet, ahol a jövő évi költségvetés és a gazdasági kérdések mellett a készülő klímatörvény tervezete is napirendre került, írja az MTI. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter beszámolója szerint a jogszabály előkészítése során bevonták a civil szervezeteket, a társadalmi egyeztetés folyamata pedig már szeptemberben lezárult. A miniszter kiemelte, az aszály és a vízhiány következményei azonnali cselekvés sürgetnek, ezért a készülő törvényben prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megőrzését, valamint a természetes élőhelyek és tájak hatékony védelmét és helyreállítását. A klímatörvény a hazai környezetvédelem alapdokumentuma lesz, amelyet a tervek szerint még az idei évben benyújtanak az országgyűlésnek. Közösségi gyűjtéssel egybekötött helytörténeti klubot indít a Paksi Városi Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy közös beszélgetéseken és az emlékezet feltárásán keresztül közelebb hozza a lakossághoz Paks múltját és tárgyi emlékeit. A klub sorozat első alkalmát október 8-án csütörtökön délután 5 órai kezdettel rendezik meg a múzeum épületében. Az első összejövetel központi témája a szüret lesz. A szervezők nem csak azokat várják, akik szívesen hallgatnának történeteket a város szőlő és bortermelési hagyományairól, hanem azokat is, akik maguk is őriznek a témához kapcsolódó régi fényképeket, iratokat vagy családi dokumentumokat. A múzeum munkatársai a helyszínen digitális gyűjteményt is építenek, a résztvevők által behozott emlékeket beszkennelik és digitalizálják, így a tulajdonosoknak nem kell megválniuk a családi erekétől ahhoz, hogy azok összkincsé és a városi emlékezet részévé váljanak. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a Dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüret ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban többek mellett hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a Máltai Szeretett Szolgálat csapata által készített mangalica pörköltlet, mely mellett Jákli Viktor a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kuktáskodott.
1: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
2: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
1: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na azért sok munka volt ez. Születi napokon itt szoktunk lenni, hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jó összeszokott csapaton.
0: Görög István minden alkalommal főz a születi napokon barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a születízei főzőversenyen, ezúttal a harmadik helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
3: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült. Egy órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörköltre. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörkölttel is, marha lábszárral, minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is, a legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
0: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de voltak koncertek is, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában. A nap szüreti utcabállal zárult végül Dunaföldváron.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ketté vált a hazai szálláspiac idén, miközben a magyarországi szállodák vendégforgalma növekedett, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek, derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzéséből. 2026 első 8 hónapjában a szállodai vendégészakák száma 3,7%-kal 16,7 millióra nőtt, a nyári főszezonban pedig 3,1%-os bővülést regisztráltak. Ezzel szemben a magán és egyéb szálláshelyeken a nyár folyamán mintegy 10%-kal csökkent a forgalom. A szövetség rámutatott, az erősebb forint árfolyam miatt az euróban elért áremelkedések ellenére a szállodák forintban számolt átlagárai és szoba árbevételei mérséklődtek. Az MTI-nek küldött elemzés szerint a turisztikai szektor jövőbeli teljesítménye szempontjából kiemelten fontos lesz a nemzetközi marketing tevékenység megerősítése. Közösségi gyűjtéssel egybekötött helytörténeti klubot indít a Paksi Városi Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy közös beszélgetéseken és az emlékezet feltárásán keresztül közelebb hozza a lakossághoz Paks múltját és tárgyi emlékeit. A klub sorozat első alkalmát október 8-án csütörtökön délután 5 órai kezdettel rendezik meg a múzeum épületében. Az első összejövetel központi témája a szüret lesz. A szervezők nem csak azokat várják, akik szívesen hallgatnának történeteket a város szőlő és bortermelési hagyományairól, hanem azokat is, akik maguk is őriznek a témához kapcsolódó régi fényképeket, iratokat vagy családi dokumentumokat. A múzeum munkatársai a helyszínen digitális gyűjteményt is építenek, a résztvevők által behozott emlékeket beszkennelik és digitalizálják, így a tulajdonosoknak nem kell megválniuk a családi erekétől ahhoz, hogy azok összkincsé és a városi emlékezet részévé váljanak. A kortárs magyar irodalom egyik legsokoldalúbb és legmeghatározóbb alkotója, Spíró György látogat Paksra a jövő héten. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, műfordító és irodalomtörténész október 7-én szerdán délután 5 órától lesz a Pákolic István Városi Könyvtár vendége. Spíró György olyan nagy sikerű és jelentős regények, illetve drámák szerzője, mint az X-ek, a Fogság, a Padmaj vagy a Csirkefej. Műveiben kivételes történelmi érzékenységgel, metsző iróniával és mély emberismerettel ábrázolja az egyén és a társadalom közötti konfliktusokat. Pályafutását és életművét számos rangos elismeréssel méltatták már, köztük Déri Tibor díjjal és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjjal is. A szerda esti paksi író-olvasó találkozón Nagy Balázs könyvtár igazgató beszélget majd a vendéggel az életműről, az alkotói folyamatokról és az irodalom jelenlegi helyzetéről. A szervezők minden irodalom kedvelő érdeklődőt várnak a Városi Könyvtárba.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A bajnoki pihenő alatt is dolgoznak a Paksi FC sérült játékosainak visszatérésén, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Vujics Viktor rehabilitációs edző tájékoztatása szerint a 6 sérült közül Kinyik Ákos jár a legközelebb a visszatéréshez, ő keresztszalag műtétje után már a 3. hete edz a csapattal, és hétvégén már 90 percet játszott az NB3-ban. Bévárdi Zsombor és a csapatkapitány Böde Dániel felépülése is jó ütemben halad a műtéteik után, míg a combhajlító szakadást szenvedett Kuzma Hunor jövő héten kezdheti a futómunkát. A Kisvárda elleni meccsen megsérült Szabó János és Pap Kristóf esetében szerencsére csak kisebb izomsérülésről van szó, így ők a heteken belül visszatérhetnek az elitligás keretbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Pox FM összeköt.
1: J-Lo, ja tu sabes, no hay más nada.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A fegyverkezés fokozása nem vezethet a feszültség csökkenéséhez, sem a tartós béke megteremtéséhez, jelentette ki Péter Pellegrini, szlovák köztársasági elnök az MTI beszámolója szerint. A szlovák államfő rámutatott, az Európai Unió védelmi és biztonsági stratégiáját alapjaiban kell újra gondolni, mivel a jelenlegi megközelítés önmagában nem

0: garantálja a stabilitást. Pellegrini hangsúlyozta, a katonai kapacitások bővítése helyett a diplomáciai csatornák aktiválására, valamint a tárgyalásos rendezésre kell fektetni a hangsúlyt a nemzetközi konfliktusok kezelésében. Négy napos rendezvénysorozatot szervez a Tolna megyei kormányhivatal Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 13-án kedden állásbörzét tartanak, ahol Tolna megyei munkáltatók személyesen várják az álláskeresőket és munkahelyváltókat. A helyszínen tanácsadást biztosítanak az önéletrajzírásról, a munkajogról és a külföldi munkavállalásról, valamint szimulált állásinterjúkon is részt lehet venni. Október 14-e és 16-a között a jövőt záloga pályaválasztási kiállítás következik. Az első napon a felsőoktatási és felnőtt képzési intézmények mutatkoznak be a végzős középiskolásoknak, míg 15-én és 16-án a középiskolák és gimnáziumok képzéseit, valamint egyes szakmákat ismerhetnek meg az általános iskolás diákok. Két új ingyenes csoportos foglalkozás sorozatot indít októberi időszakban a Paksi Egészségfejlesztési Iroda. A programok a szellemi frissesség megőrzését, valamint a mindennapi életben alkalmazható kommunikációs készségek fejlesztését szolgálják. Október 6-án indul el a szépkorúaknak szóló memória műhely. A 60 év felettieknek tervezett 8 alkalmas interaktív tanfolyam játékos és változatos feladatokon keresztül mozgatja meg a memóriát, a figyelmet, a nyelvi képességeket és a logikus gondolkodást. Másnap, október 7-én pedig egy 6 alkalmas asszertív kommunikációs tréning kezdődik. Ez a csoportos képzés azoknak nyújt segítséget, akik szeretnének határozottabban kiállni önmagukért, könnyebben mondanának nemet nehéz helyzetekben, és magabiztosabb megoldási technikákat keresnek a konfliktusok kezelésére. Mindkét képzés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A részletekről és a jelentkezési feltételekről a Paksi Egészségfejlesztési Iroda elérhetőségein tájékozódhatnak az érdeklődők. Idén is csatlakozott Paksváros önkormányzata a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz, amely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok továbbtanulását támogatja. A támogatásra november 5-éig lehet jelentkezni. A pályázóknak az EPER Bursa online rendszerében kell regisztrálniuk és kitölteniük az adatlapot, majd a kinyomtatott és aláírt dokumentumot a kötelező mellékletekkel együtt a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtaniuk. A kérelmekről december 7-éig dönt az önkormányzat. A részletes kiírás és a bírálati szabályzat a paks.hu oldalon érhető el. További tájékoztatás pedig a polgármesteri hivatalban kérhető.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: A bajnoki pihenő alatt is dolgoznak a Paksi FC sérült játékosainak visszatérésén, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Vujics Viktor rehabilitációs edző tájékoztatása szerint a 6 sérült közül Kinyik Ákos jár a legközelebb a visszatéréshez, ő keresztszalag műtétje után már a 3. hete edz a csapattal, és hétvégén már 90 percet játszott az NB3-ban. Bévárdi Zsombor és a csapatkapitány Böde Dániel felépülése is jó ütemben halad a műtéteik után, míg a combhajlító szakadást szenvedett Kuzma Hunor jövő héten kezdheti a futómunkát. A Kisvárda elleni meccsen megsérült Szabó János és Pap Kristóf esetében szerencsére csak kisebb izomsérülésről van szó, így ők a heteken belül visszatérhetnek az elitligás keretbe.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
0: Kellemes estét mindenkinek! 2026. október 4-én vasárnap este 8 óra után járunk pár perccel. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Orbán Attila számol be a Tolnavár megyei önkormányzatban elfoglalt elnöki tisztségéről való lemondásának körülményeiről. Ezt követően egy paksi pályaválasztási roadshow-ra látogatunk el, majd megnézzük, hogy telt a Paksi Metszet működésének 10. évfordulója. Ellátogatunk még Dunaföldvárra is, ahol a múlt hétvégén születi főzőversenyt rendeztek, végül pedig judóval és tenisszel zárjuk mai műsorunkat. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Tokai Róbertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
1: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Lemondott a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki pozíciójáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról Orbán Attila, aki ezt a hétfői napon, vagyis szeptember 28-án Facebook oldalán közölte. A lemondott elnök rádiónknak úgy nyilatkozott, a lemondása hátterében a Tolnáért, Tolna vármegyei térségfejlesztésért közhasznú non-profit Kft.-vel kapcsolatos tervezett végelszámolás és megszüntetés áll.
2: A közgyűlés meghozta azt a döntést, hogy ezt a céget megszünteti, és meg is bíztunk egy végelszámolót a cég megszüntetésével, és a végelszámolás alatt bizony érdekes dolgok derültek ki a céggel kapcsolatosan. A cég, mivel projekteket vitt, tehát több projektet a településeken, ezért a projekteket az önkormányzat hivatala vette át, veszi át folyamatosan. És ahhoz, hogy át tudja venni ezeket a projekteket az önkormányzat hivatala, a hivatal dolgozói, ezért a projekteket úgymond ki kell egyenlíteni, tehát ahol még visszafizetés van, azt meg kell tenni, úgy tudja átadni a kincstár. Ehhez pedig bizonyos projekteknél túlköltekezés volt, és pótbefizetést kellett volna eszközölni. Természetesen ez a pénz utána visszaforog, de ezeket a projekteket mind rendbe kell tenni ahhoz, hogy át tudja venni az önkormányzat. És gyakorlatilag hetedik napirendi pont erre vonatkozott, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni, hogy az önkormányzat hivatala át tudja venni a megyében futó, tehát ez 54 települést érint, vagy 54 projektet, számos települést volna megyébe, és kollégáimmal mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezek a projektek tovább tudjanak menni, és én úgy éreztem, hogy úgy érzem most is, hogy hát éppen ennek vetett gáncsot, vagy ezt akadályozta meg az, hogy már a napirend megszavazásánál levették a hetes napirendi pontot a közgyűlés tagjai, tehát nagy többséggel, 14-en voltunk, és ebből 11-en igennel szavaztak, tehát arra szavaztak, hogy ne is tárgyaljuk a hetes napirendi pontot. Ez nagyon jól mutatja igazából az utóbbi idők viszonyait. Tehát elég gyakran maradtam én az utóbbi időben magamra a közgyűlésben. Tehát ez azért is jó, ez a közgyűlési határozat, mert kimutatja azt az állapotot, amiben elég régóta voltam, és hát ha valaki kicsit jártas a politikában, akkor le tudja vonni a következtetést, hogy így sokáig nem lehet működni, hogy egymaga harcol mondjuk egy közgyűléssel, vagy egy egész frakcióval. Tehát én magam is beláttam, hogy ezt sokáig nem tudom csinálni, és előbb-utóbb meg kell hozzam azt a döntést, hogy akkor, mivel nincs bizalom irántam, nem harcolok tovább.
1: Orbán Attila 2014-től 2019-ig a Tolna vármegyei száraz település polgármestere volt. 2019-ben került be a Tolna vármegyei közgyűlésbe, rögtön az alelnöki pozícióba, majd 2024. októberében a KDNP színeiben került az elnöki székbe. Mindezzel egy időben 2014-től ezidáig a KDNP Tolna megyei szervezetének elnöke volt. Tisztségéről október 1-jével mondott le.
0: Heti körkép.
1: Kihelyezett szociális ügyfélfogadást tart a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal a város külső település részein októberben. A kezdeményezés célja, hogy a külterületen élők helyben és kényelmesen intézhessék a támogatási kérelmeiket, különösen most, hogy több szociális juttatás jelentkezési határideje is közeleg. A kihelyezett ügyfélfogadás először Cseresznyésben, az erdei iskolában lesz elérhető október 6-án 9 és 11 óra között. Másnap október 7-én ugyancsak reggel 9 és 11 óra között a Birítói faluházban várják majd az ügyfeleket. A rákövetkező héten, október 12-én a Gyapai faluház nyit ki 9 és 11 óra között, végül október 13-án 9 órától a Csámpai faluházban lesz lehetőség a személyes ügyintézésre. Az érdeklődők többek között a szociális tűzifa támogatásról és a nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványáról kaphatnak részletes tájékoztatást, valamint a szükséges igazolások megléte esetén a kérelmeket is benyújthatják. A hivatal dolgozói kérik a lakosokat, hogy a jogosultságot bizonyító okmányokat feltétlenül vigyék magukkal. Az ügyintézéshez elengedhetetlen a személyigazolvány, a lakcímkártya, a tajkártya, valamint az egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás. A nyugdíjasoktól az évelején kapott zöld színű értesítőt kérik, emellett a lakásfenntartási támogatás és a személydíj kedvezmény igényléséhez a vonatkozó számlalevelet is vinni kell.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti körkép.
1: Szerdán délelőtt Pakson az Atomtéren várta a diákokat és szüleiket az a pályaválasztási roadshow, melynek házigazdája ezúttal a Tolna vármegyei szakképzési centrum Biritói első István szakképzőiskola volt. Az intézmény szinte összes szakmája kivonult a helyszínre, hogy bemutassák és megszerettessék a pályaválasztás előtt álló fiatalokkal fő profiljaikat. A szakma megbecsülése egyre nagyobb teret hódít, hangsúlyozta az első István szakképzőiskola igazgatója, Sárosdi Bernadett, aki Pálfi Katalin kolléganőnknek beszélt a részletekről.
2: Sárosdi Bernadett, a Paksi első István szakképzőiskola igazgató nője, a beszélgető partnerem, ugyanis itt az Atomtéren most ért véget egy rendezvényetek. Mondanál nekem, illetve a Paks FM rádió hallgatóknak erről a rendezvényről pár mondatot? Ez már ugye sok éves hagyomány nálatok.
3: Természetesen. Több éve már hagyományá vált, hogy itt szeptember, illetve október hónapokban a szakképzési centrum összes iskolája roadshow-kat szervez azokban a városokban, ahol az iskolák megtalálhatók. Ugye 6 városban van jelen a Tolna vármegyei szakképzési centrum, ebből az egyik város Paks. És itt mi vagyunk a házigazdák, az első István szakképzőiskola. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma kilátogatott ide, és megnézte a szakma kínálatunkat. Bízom benne, hogy tudtunk segíteni a pályaválasztás előtt álló diákoknak, és az aggódó szülőknek, hogy biztosan jó pályát választ-e majd a gyermekük. Minden iskolának az a célja, így elsősorban nekünk is, a Biritói iskolának, hogy az életre neveljük a gyermekeket, természetesen jobbnál jobb szakmakínálattal próbáljuk becsalogatni az iskolába a tanulókat. Az iskolákba felkészült oktatók és nagyon modern környezet várja a mai alfa és z generációs tanulókat. A mi iskolánk gépészet ágazatba kínálja a szakmákat. A nyolcadikosoknak most hegesztő a gépészet ágazatot kínáljuk, mert a 9. évfolyamban csak ágazati képzést tanítunk, majd utána lehet szakmákat választani. Tehát mondjuk, aki a hegesztő szakma iránt érdeklődik, nálunk a helye. De ugyanígy ezt tudom mondani az építőipar szakmákra is. Ma már egyre kevesebben jelentkeznek 14 évesen az építőipari szakmákra. Aztán később 18-20 éves korban nagyon nagy az érdeklődés, mert mindenki rájön arra, hogy ezek olyan szakmák, ami nélkülözhetetlen a boldoguláshoz. Az építőipari szakmákba kínáljuk a festőmázoló, tapétázó, az ács, illetve a köműves szakmákat, és a kereskedelem ágazatba pedig a kereskedelmi értékesítőt. De mindenképpen kiemelném iskolánk rugalmas tanulási utak programjait, hiszen azokat a gyerekeket is szívesen fogadjuk, és felkészítjük a későbbi továbbtanulásra, illetve fejlesztjük a kompetenciáikat, akik valamilyen oknál fogva lemaradtak. Általános iskolát sikeresen elvégezte, tehát alapfokú iskola végzettséggel rendelkezik, de még nem tudják, hogy merre tovább. Azoknak az orientációs fejlesztő évfolyamunkat kínáljuk. Ez egy egyéves képzés. Itt mindenféle ágazatba betekintést nyújtunk a tanulóknak, és kipróbálhatják magukat, és így sokkal tudatosabbá válik a szakma választásuk. De azokat a tanulókat is meg kell említeni, akik valamilyen oknál fogva már korábban lemaradtak. Betöltötték a 15. életévüket, de nem szereztek általános iskolát végzettséget. A dobbantó programba ezen tanulókat is várjuk. Igyekszünk őket felzárkóztatni kis csoportos foglalkozással, egyéni tanulási utak biztosításával, és a későbbiekben egy műhelyiskolai képzésbe való átléptetéssel, ahol egy részszakmát tudnak tanulni, mint például szakácssegéd, szobafestő vagy bolti előkészítő részszakmát, és amennyiben ezt a részszakmát sikeresen teljesítik és sikeres vizsgát tesznek, akkor alapfokú iskolai végzettséget biztosító igazolást tudunk nekik adni, ami ugye ilyenkor a legnagyobb vágyuk, indulhat útnak a jogosítvány megszerzése a fiataloknak.
1: Sárközi János, utolsó éves hallgató a Tolna vármegyei szakképzési centrum Biritói első István szakképzőiskolában, ahol gépész szakon hegesztést tanul.
4: Végzősök vagyunk, és igazából azért voltunk itt, hogy a többieket próbáljuk toborozni, hogy egyre többen jöjjenek hegesztőnek, meg ugye aki szereti csinálni, ezt csinálja.
2: Te miért ezt a szakmát választottad? Tehát mi az, ami téged ide vonzott ehhez a szakmához?
4: Hát igazából úgymond ilyen különleges, de egyben fura is, és hát leginkább ezért.
2: Végzős vagy, könnyű volt, nehéz volt, hogy vetted az akadályokat, hogy érzed?
4: Hát igazából ehhez a szakmához nagyon nagy türelem kell. Vannak rossz napok, jó napok.
2: Melyik a kedvenc tantárgyad, melyik a kedvenc órád, amire mindig szívesen jársz?
4: Leginkább a matek. Ott sokszor aktív vagyok, meg próbálom mindig magam ahhoz tartani, hogy én többet jelentkezek az órán, és akkor minél több megoldást találjak ki, vagy mondjak.
2: Ezen a szakmai napon mivel próbáltátok megszerettetni a fiatalokkal ezt a szakmát? Mit hoztatok nekik?
4: Igazából a hegesztése kapcsolatosan ugye próbáltuk őket toborozni, hogy hát voltak ilyen anyacsavarok, meg anyák, azoknak kellett megtalálni a ráillő csavarjukat részből és alumíniumból is. Lehetett karkötőket csinálni, gyűrűket, vagy akármi ilyesmi ékszert csinálni.
2: Te most végzel, merre, hova, hogyan tovább? Van-e már a fejedbe valami elképzelés?
4: Még nincsen teljesen elképzelésem, de a jövőben vannak úgymond tervek, hogy külföldre, az a Svájcba vagy Németországba kimenni, mert ugye van benne ismerettségem is, dolgoznak kint, akik segítenének ebbe, hogy kiussak én is, és akkor ott hegesszek.
2: Úgy érzed, hogy itt Magyarországon, vagy akár Pakson is nem találnád meg a számításodat? Tudomásom szerint az erőműbe keresnek hegesztőket, főleg most itt a építkezésnél.
4: Igen, innen a gépszertől, mert ugye itt Gépszer Kft-nél vagyunk gyakorlaton, itt innentől tovább tudnánk menni például az erőműbe is hegeszteni, vagy akár a Gépszer Kft-nél maradni.
2: De ez téged nem vonz?
4: Igazából vonzani vonz, csak hát ugye az embernek azért csak jobb, hogyha jobban megfizetik ott kint azt a munkát.
1: A pályaválasztási roadshow Szekszárdról indult, majd Bonyhádon állomásozott. A szerdai paksi rendezvény után csütörtökön Dunaföldváron volt szakmai roadshow, majd jövő héten Tamásiba és Dombováron folytatja útját. Ismét tanulmányútra indult a Közép-Dunamenti Turisztikai Menedzsment Rendszer csapata, amelynek tagjai ezúttal Dunaföldvár turisztikai kínálatával és fejlesztési lehetőségeivel ismerkedtek meg közelebbről. A szakmai program célja az volt, hogy a térség települései közvetlenül egymástól tanulva, tapasztalatcserével és szorosabb együttműködéssel mozdítsák előre a régió turisztikai fejlődését. A helyszíni bejáráson és az egyeztetéseken a KDMFÜ Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Képviseletében Grónai Andrea ügyvezető is részt vett. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a helyi értékek közös feltárása és az összehangolt térségi hálózatépítés kulcsfontosságú Dunaföldvár és a teljes Közép-Dunamenti kistérség turisztikai vonzerejének növelésében.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Szeptember utolsó hétvégén rendezték meg a dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sorra már hagyományos szüret ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a Máltai Szeretett Szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett. Jákli Viktorral, a szolgálat önkéntes csoportjának vezetőjével Pálfi Katalin beszélgetett az eredményhirdetés után, már az üres bogrács mellett, ugyanis hamar elfogyott a finom szüreti étek.
2: A Máltai Szeretett Szolgálat csapata nyerte a szüret ízei főzőversenyt, elsők lettetek. Jákli Viktor, az akivel beszélgetek, aki a Máltai Szeretett Szolgálat önkéntes csoportjának a vezetője. Viktor, mit készítettetek? Mi volt a győztes étek?
3: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, és minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is dunaföldvári gazdától.
2: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
3: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na, azért sok munka volt ez.
2: Minden évben szoktatok egyébként indulni?
3: Igen, születinapokon itt szoktunk lenni. Hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jól összeszokott csapaton, csak most idén nem volt a Klári néni, ő El Camino volt, most jött meg éjjel, úgyhogy rám hárult ez a feladat, most nekem kellett főzni.
2: De megérte, mert sikerült győztesként abszolválnotok ezt a mai napot.
3: Hát igen, és nem az, hogy első díjat kaptunk, hanem és oda jött az egyik barátom, azt mondja, hogy én oda raktam neki 4 körmöt a tányérjába, és még életében nem evett körmöt. Volt benne egy rendes kockahús is, de ő most életében először megette a körmöt, és még ilyen finomat életében nem evett. Na, ez volt az első díj.
1: Görög István minden alkalommal főz a szüreti napokon barátainak, a családnak. Már sokszor nyert a szüret ízei főzőversenyen, ezúttal a 3. helyezett lett, de itt is hamar kiürült a kondér.
2: 8 csapat indult az idei szüret íze főzőversenyen, Dunaföldváron, a Szüreti Fesztiválon, és hát Görög Istvánnal már nem első alkalommal beszélgetek. Igaz, hogy most nem a győztes díjat vitt el, de én azt hiszem, hogy mindenféleképpen akik megkóstolták a te kakas pörköltedet, azok elégedettek lehettek, és nyilván te is. Hogy sikerült az idei kakas pörkölted?
4: Hát az idén a kakas pörkölt szerintem nagyon jól sikerült, nagyon jó volt, mindenki elégedett volt, tehát a bográcsom 1 órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakas pörkölt, de mindenkinek ízlett, nagyon finom volt, és örülök, hogy 3. helyezést elértem.
2: Honnan szerezted be a kakast? Hajnalban még valahol kergetted?
4: Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki.
2: Te nagy gurmé vagy, tehát igazából szinte minden évben indulsz. Mik voltak eddig, milyen jellegű ételeket készítettél? Mondtad a birka pörköltet, meg most ugye idén a kakas pörkölt. Ezen kívül volt más is már, ami így a tarsolyodba volt?
4: Nyertem marha pörkölttel is, marha lábszárral. Főztem már körömpörköltet is, tehát mindenféle kaját megfőztem végül is. Minden évben szinte valahol helyezett vagyok, de bármelyik pörköltet elkészítem, meg bármilyen kaját. De legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
1: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de voltak koncertek is, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában. A nap Szüreti utcabállal zárul Dunaföldváron.
0: Heti körkép.
1: Szeptember 26-án jubileumi családi napot tartottak a Paksi Városi Múzeumban, ugyanis a Paksi Metszet 2016. szeptember 24-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Deákház múzeumá alakítása a város régi elképzelése volt, mely 2013-ban egy pályázat beadásával válhatott valósággá. Az új épületben 1000 négyzetméteren, 4 kiállítási egységen keresztül ismerhetik meg a látogatók Paks helytörténeti örökségét. A Paksi metszet című kiállítás 4 különböző nézőpontból tárja fel a Pakson élt emberek történetét és emlékeit. A Paksi metszet 10. születésnapján volt a Duna, ami összeköt című alkotópályázat eredményhirdetése, de volt hagyományőrző vásári bábjáték és családi tárlatvezetések is. Természetesen nem maradhatott el a szülinapi torta sem. Fazekas Ferenc igazgató lelkesen beszélt a rendezvény sikeréről Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: 10 éves a Paksi metszet, ugye? Itt vagyunk a Városi Múzeumnak az udvarába, pontosabban a Paksi metszet udvarába, és hát hatalmas gyereksereg volt itt délelőtt, volt itt tortázás, rengeteg játék, meg hát minden, mint amit már ugye azért megszokhattunk a családi napjaitokon. Igazgató úra, beszélgető partnerem, akitől elsőként arról érdeklődnék, hogy mennyire elégedett a mai délelőttel.
5: Nagyon jól sikerült, úgy gondolom. Nagyon készültünk. A főszervező nevét azért hadároljuk el, Pekárik Névakó Eszter Múzeum pedagógus kollégina, és hát természetesen több mindenki segített, neki de ő volt, aki koordinált az egészet. Nagyon örülök neki, mert megpróbáltuk ezt a jól bejáratott családi napot összekötni a születésnappal. Nagyon szép számban érkeztek, nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy élvezték a bábszínházat, ahogy a Foyeszter Gályosnál voltak, hogy tele volt a múzeum pedagógiai foglalkoztató terem, és azt látni, hogy a múzeum ismét megtelt élettel. Ugye nekünk ez egy különleges alkalom, mert azért 10. születésnap azért múzeumok életébe hozzáteszem azért, vagy kiállítások életében azért ez egy komoly dátum. Ott lehet látni, hogy mi történt, mert hova tartunk egyéb. Én azt gondolom, hogy kis túlzás nélkül azért beváltotta a reményeinket, és igazából ami számunkra nagyon fontos volt, hogy messzebe újra bevonzuk az embereket, újra megismertessük őket. A feladatok is többnyire ehhez kapcsolódtak, a témaválasztások is ezek voltak. Viszont a metszet izgalmas, rengeteg rejtélye van, a kincskereső játék is ezért volt meghirdetve, amit ugyanolyan élvezettel csináltak végig a gyerekek, és hát természetesen egy születésnapról azért nem hiányozhat torta. Fontosak, én úgy gondolom, ezek az alkalmak. Nagyon bízom benne, hogy a mai nap is jól mutatja azt, hogy a Paksi metszet, a Paksi Városi Múzeum egy nagyon fontos kulturális kötője, közösségi tere a városnak, és a város mondhatni szolgálja. Jó volt az például látni, hogy nemzetközivé vált a családi nap, azért ezzel kell büszkélkednem, mert nagyon sok kínai diák érkezett, ha jól emlékszem, Budapestről, a rajzpályázaton is nagyon sok nyertes volt. Nagyon szimbolás munkákat készítettek, ők családostól jelentek itt meg, úgyhogy ki is tágult ilyen szempontból a közönségünk, amit én különösen fontosnak tartok, mert a múzeumnak igenis a nemzetközi vizek irányába is egy kicsit néznie kell. Fontosak a testvérvárosi kapcsolatok, de hogyha ha nemzetközi közönséget tudunk megszólítani, akkor az külön öröm számunkra.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: A Múzeumok őszi fesztiválja múlt pénteken este várta az Atomenergetikai Múzeumban az érdeklődőket. Egy rendkívül izgalmas nyomozás kíséretében különféle rejtélyeket ismerhettek meg a kilátogatók, és különös tárgyak és nyomok segítettek egyik állomásról a másikra jutni, mindez tudósok segítségével. Dekint volt az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság különleges tűzoltóautója is, mely az emelőkosarával közel 60 méter magasba emelte a bátor vállalkozó szelleműeket. Krizsán Árpád egy különleges fizikai kísérletet mutatott be, melyet nem csak a gyerekek, de a felnőttek is nagyon élveztek. Vince Bálint természetfotós pedig egy eddig soha nem látott izgalmas 2026-os fotósorozatot mutatott be. Pálfi Katalin az előadás után Vince Bálinttal beszélgetett.
2: Itt vagyunk a Paksi Atomenergetikai Múzeumban, a Múzeumok éjszakáján, ahol egy nagyon érdekes előadást hallgattam végig Vince Bálint természetfotóstól, mégpedig az atomerőmű melegvizes és hidegvizes csatornájánál, illetve a fenékküszöb építésénél készített fotókból állított össze most itt egy sorozatot. Egy nagyon érdekes előadást láttunk, hallottunk tőled. Bálint, mesélj erről. A képeket hogy mind sikerült elkészítened? Itt az előadásban elmondtad, hogy hát aludni nem sokat aludtál itt az elmúlt hónapokban.
3: Igen, hát 12-én, augusztus 12-én megkezdődött konkrétan a művelet, de nem ez volt az előadás kezdete, hanem sokkal inkább 2026, azaz ez év január 1-től mai napig készített felvételek volt az előadás témája, és ami egységes volt benne, ahogy azt már elmondtad, maga az a helyszín, ahol most történetesen a fenékküszöb építés még mindig zajlik, és még fog is egy darabig zajlani. És én ezt gyakorlatilag 2012-én magát ezt a művelet sorba napi 16-20 órában végig ott voltam egyfolytában, és rögzítettem, de nem úgy, mint egy riport fotós, vagy egy dokumentatív fotós, hanem mint ugye alapvetően természetfotós vagyok, és ezért természetfotós szemével, illetve az ott alkalmazott esetleges fototechnikai trükkökkel bevetve, ez nem azt jelenti, hogy számítógépen, hanem igen, ott kint a helyszínen használtam olyan expozíciós, illetve szűrő, effektes megoldásokat, amivel megalkottam a képet. De előtte, január 1-től, mintha lehet, hogy a hetedik érzék, a megérzés, és ez volt az előadás elejének a témája, már elkezdtem azon a területen fotózni, és amiket fotóztam, azok elsősorban az ottani, a hideg-melegvizes csatorna környékbeli élővilágról szóltak. Ezek voltak emlősök, köztük a hód, az őz, a róka, nyest, a vaddisznó, illetve olyan madarak, amelyek nagyon-nagyon nagy számban ott megjelentek, akkor, amikor már majdnem minden blokk, hát gyakorlatilag a három blokk ugye leállt, és akkor egy olyan speciális, ugye mi úgy hívjuk Y csatornán, kiszáradt a víz, elfogyott a vízhozam miatt a víz, és az ott maradt, hátra maradt növényi maradékok, illetve tócsákban él, visszamaradt halakra a gázó madarak, illetve a ragadozó madarak megjelentek, és azokat fotóztam közben, meg folyamatosan az építés műveleteit.
1: Énekszó töltötte meg az Atomteret október 1-én a Zene Világnapja alkalmából. A ProArtis alapfokú művészeti iskola szervezésében és az intézmény citerásainak részvételével népdalok csendültek fel paksi iskolás gyermekek előadásában a téren. Gócán Gábor Tünde állt Pálfi Katalin kolléganőnk mikrofonja elé.
2: Itt vagyunk az Atomtéren, ahol egy nagyon kellemes kis zenei produkciót hallhattunk, elég nagy tömeg gyűlt itt össze. Gócán Gáborné Tündével beszélgetek, ugyanis ő hozta itt össze az Atomtéren ezt a kis zenei összeállítást. Tünde, kiket sikerült ide invitálni, és milyen apropóból szerveztétek ezt?
4: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Az apropó az október 1 a Zenevilág napja volt, és ez hát nekem köszönhető, nem annyira nekem köszönhető, hanem inkább azoknak a lelkes tömegeknek, akik itt most becsatlakoztak, tehát az ő aktivitásuknak. Nagyjából 4 éve volt már egyszer egy ilyen típusú akció, akkor nagyon örültünk, hogy a Covid-ból mindenki felszabadult, és végre vártuk azokat a megszólalási lehetőségeket, a legalább szabadtéren együtt legyünk nagy tömegben. Most akkor ezt elevenítettük fel, és nem egészen azokkal a dalokkal készültünk, mint akkor, de hasonló ősi dallamokat hoztunk, válogattunk a népdalok világából. Akiket megszólítottunk, hogy jöjjenek mellénk, mármint hogy az alap ötlet a ProArtis iskolából jött, és hogy kik jöjjenek mellénk, azok az általános iskolák voltak a városban alapvetően. Mind a 4 általános iskolából, akik úgy érezték, hogy szívesen részt vállalnának benne, illetve még a gimnáziumból jött egy nagyobb adag csapat. És természetesen az egészet, mint akkor is a népzenészeink kísérték, akkor ugye több mindenféle hangszer volt, most citerások vannak, de a citerások szép számmal itt voltak. Énekelünk egyet így közösben, azt hiszem, hogy jól sikerült.
1: Este ünnepi koncertet adtak a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola tanárai az Erzsébet nagyszálloda dísztermében, ahol vendégművészek és néhány tehetséges növendék is fellépett.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: Szeptember 26-án és 27-én rendezte meg az atomerőmű ESE az ESZI sportcsarnokban a 45. korosztályos atomkupát judó sportágban. A rangos hazai megmérettetésen az ország szinte összes egyesülete képviseltette magát, de érkeztek Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is. Szombaton az U15-ös korosztály országos bajnoksága, valamint az U11-U12 országos rangsorversenyre került sor. Vasárnap az U13 és az U18-as országos rangsorversenyt rendezték meg. Összesen közel 600 fiatal vívott küzdelmes csatát a tatamin. A házigazda ASE minden korosztályban képviseltette magát, és számos érmet is szereztek a paksi fiatalok. Vajna Csongor U18-ban a 73 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. Az ASE fiatal reménysége első éves ifiként érte el ezt a szép eredményt, amely az OB előtt nagyon jól felmérő volt számára is. Csongor kissé letörten nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőnknek, hiszen győztes állásából veszített a döntőben.
2: Nagyon szomorúan nyilatkozol itt nekem, úgy látom, nagyon csalódott vagy. Ma kikkel sikerült mérkőznöd, és mi okozza itt a csalódottságodat?
3: Sajnos az első két ellenfelemre már nem emlékszem pontosan. A harmadik küzdelemben az edzőstársammal küzdöttem, és a döntőben pedig egy domaszéki judóssal.
2: Mindegyik meccsedet nyerted, egyedül a döntőt veszítetted el?
3: Igen, az első két küzdelmemet dobás iponnal sikerült győznem. Majd a harmadik küzdelemben folytással győztem, és a döntőben pedig egy iponnal kaptam ki.
2: Hogy érzed a döntőben, mi az, ami miatt sikerült az ellenfelednek fölét kerekedni?
3: Hát én igazából úgy érzem, hogy vezetést tudtam szerezni, és volt egy kis szünet, és ott egy kicsit fejben egy picit összeestem, és szerintem az lehetett a probléma.
2: Egyébként mióta cságáncsozol, és miért ezt a sportágat választottad?
3: Hát, hogyha jól tudom, 9-10 éve zsúdózom. Hát igazából küzdősportokat nagyon szeretem, és ez tetszik a legjobban.
2: Ez egy felkészítő verseny volt tulajdonképpen az országos bajnokságra. Hát akkor figyelj, levonod a konzekvenciákat, aztán bízunk benne, hogy az országos bajnokságon sikerül a dobogó legtetejére állnod. Gondolom ez a célod.
3: Igen, ez a célom, és remélem sikerülni fog.
2: Hát figyelj, sikeres kéthetes felkészülést kívánok akkor ehhez.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Heti körkép.
1: A Paksi ESE OB3-as teniszcsapata győzelemmel zárta az idei bajnoki szezont, a budapesti Evo Pro ESE ellen 6-3-ra nyertek hazai pályán. A paksi csapatot Kenyeres Ádám, Pap Norbert, Péters Donát, Bukócki Bence, Lisztmájer Tamás és Barta Attila alkotja. A fiatalokat Gerzsei Dániel, Szili Lajos, Richter Kristóf és Titkos Tamás képviselik. A teniszcsapat több éves szünet után verbúválódott újra. A fiatalok beépítése, megerősítése a cél a klubnál, hangsúlyozta Kenyeres Ádám, paksi nevelésű játékos, aki jelenleg Budapesten teniszedzőként tevékenykedik. Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett vele.
4: Javában zajlik az OB3-as csapatbajnokság, tenisz sportágról beszélünk, ugyanis itt vagyunk kint a tenisz sporttelepen, ahol 6 pályán zajlanak a versenyek. Kenyeres Ádám, a Paksi ESE 1-es pályán játszó játékosa, már az egyénit letudta maga mögött, és hát maga biztosan nyert. Beszélgető partnerem Ádám, akitől elsőként arról érdeklődöm, hogy mint állt össze idén a csapatotok, kiket, miket sikerült összeverbuválni. Ha jól tudom, volt pár év szünet, amikor a Paksi ESE nem indított csapatot az OB3-ban.
5: Igen, 3 év után most újra sikerült elindítanunk a csapatot. Covid után volt egy kis szünet. Lisztmájer Tamás, a Paksi ESE egyik edzője lett a csapatkapitány, őt kérték meg, hogy szervezze meg a csapatot, és csak is kizárólag paksi játékosok vannak a csapatban, akik itt edzenek, itt teniszeznek, felnőttek, gyerekek, így áll össze a csapatunk.
4: Milyen reményekkel vágtatok neki, milyen célokkal a bajnokságnak?
5: Ez most az utolsó meccsünk idén. Igazából a cél az az volt, hogy minél több játék lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik itt a Paksi ESE keretein belül teniszeznek. Úgy néz ki, hogy 7-8 fős csoportból 5.-6. helyen fogunk zárni az év végén.
4: Te az egyes pályán most milyen eredményt értél el, és mennyire volt számodra nehéz, könnyű a 3 fordulónak a küzdelme?
5: Egy meccset veszítettem el, 2 őszi és tavaszi szezon alatt. Többit hál' Istennek sikerült megnyernem. Jó ellenfelekkel játszottam, jó meccseket tudtam játszani, de én is inkább arra fókuszáltam, hogy a fiatalok kapjanak több játék lehetőséget, ők tudjanak több meccset játszani.
1: Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádió.

0: hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Erdőbényén tart kihelyezett kormányülést a kabinet, ahol a jövő évi költségvetés és a gazdasági kérdések mellett a készülő klímatörvény tervezete is napirendre került, írja az MTI. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter beszámolója szerint a jogszabály előkészítése során bevonták a civil szervezeteket, a társadalmi egyeztetés folyamata pedig már szeptemberben lezárult. A miniszter kiemelte, az aszály és a vízhiány következményei azonnali cselekvés sürgetnek, ezért a készülő törvényben prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megőrzését, valamint a természetes élőhelyek és tájak hatékony védelmét és helyreállítását. A klímatörvény a hazai környezetvédelem alapdokumentuma lesz, amelyet a tervek szerint még az idei évben benyújtanak az országgyűlésnek. 4 napos rendezvénysorozatot szervez a Tolna megyei kormányhivatal Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 13-án kedden állásbörzét tartanak, ahol Tolna megyei munkáltatók személyesen várják az álláskeresőket és munkahelyváltókat. A

0: helyszínen tanácsadást biztosítanak az önéletrajzírásról, a munkajogról és a külföldi munkavállalásról, valamint szimulált állásinterjúkon is részt lehet venni. Október 14-e és 16-a között a Jövőt záloga pályaválasztási kiállítás következik. Az első napon a felsőoktatási és felnőtt képzési intézmények mutatkoznak be a végzős középiskolásoknak, míg 15-én és 16-án a középiskolák és gimnáziumok képzéseit, valamint egyes szakmákat ismerhetnek meg az általános iskolás diákok. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüret ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban többek mellett hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a Máltai Szeretett Szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett, mely mellett Jákli Viktor, a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kuktáskodott.
1: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
2: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
1: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na azért sok munka volt ez. Születi napokon itt szoktunk lenni, hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jól összeszokott csapaton.
0: Görög István minden alkalommal főz a születi napokon barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a születízei főzőversenyen, ezúttal a harmadik helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
3: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült. Egy órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörköltet. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörkölttel is, marha lábszárral, minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is, a legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
0: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de voltak koncertek is, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában. A nap szüreti utcabála zárult végül Dunaföldváron.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
4: Paksfm.
5: Összekött.
4: Paksfm.

Mindig csak nevettem, bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a felt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összekött. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ketté vált a hazai szálláspiac idén, miközben a magyarországi szállodák vendégforgalma növekedett, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek, derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzéséből. 2026 első 8 hónapjában a szállodai vendégészakák száma 3,7%-kal 16,7 millióra nőtt, a nyári főszezonban pedig 3,1%-os bővülést regisztráltak. Ezzel szemben a magán és egyéb szálláshelyeken a nyár folyamán mintegy 10%-kal csökkent a forgalom. A szövetség rámutatott, az erősebb forint árfolyam miatt az euróban elért áremelkedések ellenére a szállodák forintban számolt átlagárai és szoba árbevételei mérséklődtek. Az MTI-nek küldött elemzés szerint a turisztikai szektor jövőbeli teljesítménye szempontjából kiemelten fontos lesz a nemzetközi marketing tevékenység megerősítése. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt, közölte az MSZP az MTI-vel. Az online lebonyolított szavazáson Komjáti a voksok több mint 73%-át szerezte meg Lovasi Gáborral szemben. A pártelnök megbízatása 2028-ig szól, míg az MSZP országos vezetésének többi tagját a párt október 17-i tisztújító kongresszusán választják meg. Négy napos rendezvénysorozatot szervez a Tolna megyei kormányhivatal Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 16

0: Harmadikán kedden állásbőrzét tartanak, ahol Tolna megyei munkáltatók személyesen várják az álláskeresőket és munkahelyváltókat. A helyszínen tanácsadást biztosítanak az önéletrajzírásról, a munkajogról és a külföldi munkavállalásról, valamint szimulált állásinterjúkon is részt lehet venni. Október 14-e és 16-a között a Jövőt záloga pályaválasztási kiállítás következik. Az első napon a felsőoktatási és felnőtt képzési intézmények mutatkoznak be a végzős középiskolásoknak, míg 15-én és 16-án a középiskolák és gimnáziumok képzéseit, valamint egyes szakmákat ismerhetnek meg az általános iskolás diákok. Idén is csatlakozott Paksváros önkormányzata a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, amely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok továbbtanulását támogatja. A támogatásra november 5-éig lehet jelentkezni. A pályázóknak az EPER Bursa online rendszerében kell regisztrálniuk és kitölteniük az adatlapot, majd a kinyomtatott és aláírt dokumentumot a kötelező mellékletekkel együtt a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtaniuk. A kérelmekről december 7-éig dönt az önkormányzat. A részletes kiírás és a bírálati szabályzat a paks.hu oldalon érhető el. További tájékoztatás pedig a polgármesteri hivatalban kérhető. Szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a Dunaföldvári szüreti napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operettgála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüret ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban többek mellett hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a Máltai Szeretett Szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett, mely mellett Jákli Viktor a szolgálat önkéntes csoportjának vezetője kukkáskodott.
1: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
2: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
1: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na azért sok munka volt ez. Születinapokon itt szoktunk lenni, hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jól összeszokott csapaton.
0: Görög István minden alkalommal főz a születi napokon barátainak és a családnak. Már sokszor nyert a születízei főzőversenyen, ezúttal a harmadik helyezett lett, de neki is hamar kiürült a kondér.
3: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült. Egy órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörköltre. Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki. Nyertem marha pörkölttel is, marha lábszárral, minden évben szinte valahol helyezett vagyok. Főztem már körömpörköltet is, a legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
0: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de voltak koncertek is, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában. A nap szüreti utcabállal zárult végül Dunaföldváron.
4: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: A bajnoki pihenő alatt is dolgoznak a Paksi FC sérült játékosainak visszatérésén, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Vujics Viktor rehabilitációs edző tájékoztatása szerint a 6 sérült közül Kinyik Ákos jár a legközelebb a visszatéréshez, ő keresztszalag műtétje után már a harmadik hete edz a csapattal, és hétvégén már 90 percet játszott az NB3-ban. Bévárdi Zsombor és a csapatkapitány Böde Dániel felépülése is jó ütemben halad a műtéteik után, míg a combhajlító szakadás szenvedett Kuzma Hunor jövő héten kezdheti a futómunkát. A Kisvárda elleni meccsen megsérült Szabó János és Pap Kristóf esetében szerencsére csak kisebb izomsérülésről van szó, így ők a heteken belül visszatérhetnek az elitligás keretbe.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

friend.

XFM.